0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

brit énekesnő és dalszerző Ray, és az a Where's My Husband, amit amikor először meghallottam, azt gondoltam, hogy na, ezt tudja, hogy a Mark Ronsonnal készítette el, mert annyira olyan a hangzás, de nem.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Faithless és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Faithless-tel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

0: kár.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhetően. Hozom

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élete, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki a hírneve ellenére rettenetesen szerény, a bőre pedig rettenetesen érzékeny, úgyhogy nem csoda, hogy piacra dobott egy 70-es fényvédőt. 3 évvel ezelőtt Ed Sheerant hozom, aki saját bevallása szerint amúgy csak 50-es fényvédőt használ. Jön nem sokára az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Joel Corey például, aki 2024-ben volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, nem sokkal azután, hogy Kínában DJ-szettezett, és akkor elmesélte nekünk, hogy annyira tudatos, hogy mindig utána néz, hogy az adott országban milyen zenék mennek nagyot, szóval teljesen más DJ-szettet hoz el egy budapesti vagy egy kínai közönségnek. Az első út azért most is a konditerembe vezetett. Joel Corey, Stay a Little Longer, hozom már is.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc Zrt. Tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt. A digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a várospolgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Végül a várható időjárásról. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one. A numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakította kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolni.

0: Kapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi ma is lágerek.
1: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek. Nézte valaki?
3: Volt meccs.
2: Volt meccs. Mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
4: A Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain.
4: Tovább jutott.
2: Vagyis akkor ez mit jelent?
5: Hogy az Arzenállal fognak itten játszani.
4: Május 30-án jönnek.
2: Hoppa! Május 30-án jönnek Magyarországra.
4: Igen.
2: Igen.
4: Hiszen a BL döntő.
2: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
4: Na ne szórakozz.
3: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
2: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
4: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
2: Meghívtak a BL döntőre, igen.
4: És nem mész el.
2: Nem.
5: Más dolga van.
4: Mit vágja hozzá?
2: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror a csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom, én mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
4: Hát köszönöm. BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
5: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
2: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
4: Arzenál, Paris Saint-Germain.
2: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
5: Nem, már. Úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
4: De nem, tök
2: az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
4: Május 30.
2: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
5: hát
2: két
5: az hét. Még arrébb van, vagy három.
2: Aha.
4: Állj. Mit csinálsz helyette, ami
2: nem hinti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
4: Ráadásul ők hívtak téged.
2: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, május vége.
4: Emberek eret vágnak most.
2: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
5: Igen, meg lehetsz a Balatonon.
2: Vagy nem
5: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél és hazamegyek.
2: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-visszát.
5: Na, hát csupi. Érez ennyi?
2: Jó, hát csupi,
4: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
2: Nem, az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
4: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
2: Jó kérdés, hogy egynek van a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg
4: vannak. Belépsz, azt mondod, Vitya! Vitya!
2: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban... Igen?
4: Igen.
2: Hiba volt?
4: Igen.
5: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
4: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
2: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
4: Ja.
5: Érted? Hát van tartása.
4: Azok nem hívtak, hogy így bejegyet.
2: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
4: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
2: Nektek tetsz, soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jobb program?
5: Ugye?
2: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program?
4: A
2: nem lehet tudni.
4: A Gergely Ugornyai felolvasó estre nem
2: mi van, érted? Akkor
4: egy kicsit bántam azt is.
2: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
5: tudom? Ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
4: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
2: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
4: Budapest. Tudod mit?
2: Ez
4: szombat. Ez május 30-a szombat.
2: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
4: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
2: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért ne menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
4: Hol van a két jegy?
5: Nincs.
4: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
5: De a arra, dolgok, hogy, a nagy az, dolgok nem érték el a Julit érted.
4: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
2: Nem is feltétlenül, nem, mert meg tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
5: volt
2: nem.
5: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
2: Londoni koncert, George
5: utána
2: Michael.
5: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
4: És mit csináltál helyette?
2: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
5: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
4: Atya Isten.
5: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam, minden, hogy
2: kaja, pia,
5: gyerekek,
2: koncert,
5: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
2: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
5: Nem láttad.
2: Adja ezt egyébként? Valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
5: Egyébként igen.
4: Egyébként meg valószínű.
2: Gyúj, berakok egy popcornt a mikróba.
5: Kényelmesebb is, érted?
2: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
5: Ideg a sör olyan, amilyen.
2: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
5: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
2: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váromba, taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
5: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? Lehet a volna. Stadion alá.
4: Most ne szórakozzál.
2: Elmondom neked, hogy, minden lett volna.
4: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
2: Hogy?
4: Hát, hogy?
2: De tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
4: De nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
2: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
4: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
2: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom igen. Nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam sincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. Van, ott kell lenni, el kell menni.
4: Nem,
2: igen?
4: Nem az ingyen
2: akkor nekem valami
4: van.
2: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
5: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
4: Jaj, ne, jó,
2: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
5: Hát szerintem az valaki, lenne az igazi Jenny. Azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
2: horror,
5: szombat neked. Délután telefonálsz, hát srácok, itt vagyok.
2: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
5: Babóton akkor van a fesztivál.
2: Igen, Babóton fesztivál.
5: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
4: Vali, kérdelek egyet, és add el.
2: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millióért. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
4: De még nem lehet
2: látva,
4: már visszacsinálni.
2: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
5: Nem tudod visszahívni az ember, hogy mégis.
4: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Tehát ez
2: igen.
4: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
2: Igen.
4: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
2: miért
4: érdekli.
2: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal
4: meccsre?
2: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
6: Ez egy társadalmi esetmény, persze.
2: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
6: de
2: működünk.
6: Hát, megjön a kedvemre.
2: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
4: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
2: Na ja, igen, ez igen, ez benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
5: Pocizgatnak itt lenne.
4: Ki volt a pályán?
2: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
4: Van egyébként bármi olyan program,
2: nincs. Amire... Ha olyanban vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
4: Célcsatornás lebegés.
2: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan program?
4: Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
2: Nincs. Tehát, hogyha bár, az, hogy kell, bárki, hogy
4: jönne,
2: legyek.
4: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon nincs. Ott akarsz lenni.
2: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
5: Jön a Buddha.
4: A Buddha jön.
2: Én a Buddha.
5: Hogy hívják?
2: Jön a Jézus, meg a...
5: Nem, akkor az a helytartólak. Az a Buddha fődi helytartója.
2: Igen, a Dalai Láma.
5: Azaz.
2: Volt már itt.
5: De most jön.
4: Hát külön a Balinál.
5: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
2: Hát megnézem a kis kalendáromat.
5: Motorozunk, vagy nem.
4: Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
2: Fogászat, gyökérkezelés délután. Hát, mikor gyűn a láma?
4: Dalai Láma éppen nem férte.
2: Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma ide? A bölcsesség óceánja, hol korbászol? Mikor jön ide?
5: Mikor nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja?
2: Május 22, lábszőrtelentés este 6.
4: Hát tele vagyok.
2: Hát tele vagyok.
4: A láma se fér bele.
2: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő?
4: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt, akkor
2: jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ánuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
4: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
2: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
5: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
2: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
4: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
2: Aha.
5: Eladó.
2: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
4: a pont. Lett a tuning.
2: Na jó, van mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
4: de
2: nem.
4: De mi maradt még ki?
2: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
5: Megy, ne is nézd rá a falra. Ne, engedd el.
2: Igen, habzószájú kis
5: vagy. Ez több 10 000 euró.
2: Csak nagyon durván. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis pest és turkevel fosztrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen.
5: Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
2: Tökre meg tudom érteni.
5: Aha, és aki hogy szereti.
2: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
5: Nem.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Már megint a Premier Outletbe mentek.
10: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
11: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József, magyar király. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül a várható időjárásról. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Sebestyén Böll lesz a falész! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 7:15 lesz, vagy múlt egy perccel, jó reggelt, 6 óra után, 16 perccel, Juli, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hello,
2: Pericsa!
1: Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és motorozásra készen.
3: Egyesek, meg nem van ez így az élet néha igazság.
1: Az élet néha ilyen. Az élet néha
3: egyeseket ilyen. Megmér, másokat fölemel.
1: Fölemel, lesújt, de majd... Indulok a motoros pajtások után, úgyhogy ti ma már elstartoltok.
3: Igen, majd küldünk képet.
1: Küldjetek képet, a legszebb részeken mentek majd.
3: Ha így van, és akkor azt írhatod vissza, hogy rohadjatok meg.
1: Igen, az szép
2: lesz. Kisbarátaim, várjatok meg, itt vagyok.
1: Igen.
3: Utánunk.
1: Jó, sok közlekedés, M1-es autópályán Budapest felé álló Baroktól, M0-ás Budakalász felé 75-ös Dunakeszi újpesti kihajtónál szintén rogy, Szegeden nagy baleset az új hídon, teljes utzár van. Kb. Még 2 órán. A gyerekek, mi van ma? Van, amikor 7-ig egyetlen egy sem érkezik. Most meg már ekkora káosz, viszont 42 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Azok szerintem egyszerű, megjött az eső.
1: Megjött az eső.
3: Egy csomó helyen ilyen óriási köd van, M7-es autópálya, és vannak olyan szakaszok, ahol semmit nem látsz, aztán tovább mész, akkor ott minden rendben. Plusz ugye csúszik, nem szoktunk hozzá, hát hány hónapja nem volt egy szemcsapadék sem.
1: De majd most jövő héten, amikor turnéra megyünk.
3: Azaz, majd most végig esik.
1: Ráadásul motorral megyünk a turnéra. Az nagyon szép lesz. Hónapok óta semmi eső, tessék?
2: Jó lesz, jó időnk lesz.
1: Hát a profit a szóljon belőled, azért minden idők legnagyobb csapadék felhője közelít Európa felé, és olyan csapadék zóna állt össze, amit nem is tudok. De egyébként már hozzá vagyunk szokva. Szóval most mondhatjuk, hogy rócsó eső. Egyébként tényleg. Tehát ez a május, ez valahogy vagy el kell cserélni, vagy április végére kell tenni, vagy június elejére eltorni, nem tudom hova, de hogy nekünk most már ez van. Tehát, hogy az, hogy rócsó délutáni szakad az eső, ez most már minden évben így járunk.
2: De igazából teljesen mindegy, hogy hogyan matekozunk a hetekkel, mert hogy mindig behozzuk. Előző Igen. évben egy héttel később voltunk, és akkor volt ez a nagy esős szar. Most meg egy héttel korábban megyünk, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mikor megyünk májusban.
3: Nekem szent meggyőződésem, hogy vissza kell rakni őszre.
1: Vissza kell rakni össze. Egyébként szeptember, tehát a legjobb idő, indián nyár, nincs igen. eső. Ez a május azért, ez legalább ez maradt egy kicsit esős. Úgyhogy, ja igen, nem baj, gyerekek, meglátjuk. Hétfőre még jó időt mond Győrbe, aztán a Sopron Szombathely az kérdéses, és utána megint javul, tehát a Dunaújváros Debrecen az már oké lesz. Az már oké lesz.
2: Esőkabátokkal fel vagytok szerelkezve?
1: Minden. Esőkabátunk is van, mindennel. Minden motoron is van esőkabát. Esőnadrág.
2: Van ilyen, a motorra is van ilyen védőfelszerelés, amit rá lehet húzni.
1: Motorra?
2: Bármit.
3: Nem lesz annak baja, ha ráesik az eső.
2: Nem, értem, csak neked hogy van kell. Valami olyan, például a lábadra, amikor télen mész, és látod. Igen?
1: Nincs. Hát a télen látod, hogy ilyen zsák, babzsák, lábzsákba, ez inkább a hideg ellen. Az eső ellen esőnadrág. Ami nem ázik át. Van egy esőkabátod, meg egy esőnadrágod. Egyébként imádok esőbe menni, szóval hogy az is király.
3: Hát azért a 300 kilométert az jó, annyira az nem úgy... vicces, tehát a városban megurulsz esőbe, azt még értem.
1: Igen.
3: Hogy...
2: Csatakosra, cuppogósra ázva.
1: Csatakosra, de jó, mész a kis barátoddal, a bukossal. Tegnap fölrakadtam rá a kis páramentesítőt, úgyhogy... Komoly haladások vannak.
3: És még valamit rád beszéltek, vagy megúsztam?
1: Nem, csak rövid időm volt, úgyhogy csak beugrottam, gyorsan földobtam ezt a pinlockot, és akkor az is megvan, úgyhogy...
3: Nagy élet, majd meglátod.
1: Nagyon jó, már mentem
3: úgy
1: vele.
3: Úgy vezetni esőben, hogy látsz, azért az nem rossz.
1: Nem fog párásodni, igen. Nem fog párásodni a dolog, úgyhogy...
2: Fantasztikus évforduló van ma.
1: Na,
3: kinek örülünk?
1: Milyen évfordulónk van?
2: Sir David Attenborough ma 100 éves.
3: Azt a rohadt
1: életben. Azt a mindenit. Akkor ő már nem legózhat.
2: Nagyon. Mi?
1: Ő nem legózhat már, az megvan.
2: Tényleg.
3: A 100 évesek nem legózhatnak?
1: Hát, nullától...
2: 5-től 99-ig
1: van a David. David Attenborough nem legózhat többet, gyerekek. Ez fontos. Hát ez nagyon fontos évszám. Hát, de nagy... tényleg 99 éves, nem tudtam. Hát, nem 89?
3: 100 éves.
1: A legó rajta van, hogy 5-től 99-ig. David Attenborough nem legózhat többet.
2: Ezt írjuk meg, de ki lehet, hogy eddig nem esetleg.
1: Ez egy fontos dolog. Hát, ha én most szóljatok neki, hogy ne legózzon többet, mert túl lehet. Neki már a legót nem ajánlják.
3: Ha most én legó úr helyében lennék, azért egy dobozzal kiadnék egy
1: Attenborough.
3: És hát akkor járna. Az, hogy 100+.
1: 100+,
3: igen. 100-tól fölfelé, és akkor Attenborough tudna. Az öreg, az gyerekek, bámulatos, még ma is dolgozik, még mindig dolgozik, már mondjuk forgatni ki nem jár, azt mondják, de hogy maga a szerkesztés például, hogy miről csinálnak filmet, és a szinkronizálás, tehát azt még simán azt még vállalja, terepre nem megy, azt így elhagyta, azt hiszem 95 éves korában, de akkor még hordozta egy stába hátán az öreget,

0: másodállás mellett, így megszívjuk az egészet. Úgyhogy alapvetően az, hogy ezt magánszemélyen hajtsák be, ezt valószínűleg meg tudjuk támadni. Ettől függetlenül az egész pártnak a jövője is veszélybe van, hiszen nyilván egy cégnek van egy olyan tartozása, amit nem tud kiegyenlíteni, akkor egy idő után felszámolják. Én a gyűjtés miatt amúgy bizakodó vagyok, összejött már 140 millió forintnál is több, eladtunk 80 millió forintnál is több pénzért cuccot, úgyhogy sokkal jobban alakul eddig, mint ahogy számoltunk vele. Én reménykedem, mert azért még mindig sokan szeretnek, meg én nagyon remélem, hogy a gyűlöletnek is lassan vége lesz az irányunkban.
1: De nézd, igazából beálltok egy kulturális pályázatot, azért láttuk itt
2: van,
1: az elmúlt hetekben.
2: Nagyon,
1: láttuk Pataki Attila nagyon komoly hárommondatos pályázatát, és azért komolyakat. Szóval végül a hangot, hát ha még van valami kis utalás, ami csúran cseppen. Kulturális programokat kell csinálni a Kutyapártnak a következő egy-két hétben.
0: Igen, tehát az a baj, hogy a Hankóhoz pont ennyi közünk van ilyen szempontban, mint Soros György, tehát nagyon nehéz.
3: Igen, neki sincs meg a zárva.
0: Ha politikai elit nem szeret, akkor az egyik kapu nem nyílik ki attól, hogy a másik zárva van. Tehát ez ilyen.
4: Lesz-e az OnlyFans-en kutyapóz?
0: Kutyapóz. Ez nem gondolkoztam, de valami őszintén. Mondom egyelőre ezt az ön verbális... Tehát alapvetően azt a fajta önkritikát, amit ránk jellemző, azt nem tudom, most így a kampányban annyira egy emberek nem is értékelték. Tényleg csak minden megmozdulásunkban azt látták, hogy úristen, káncsők, kormányváltást tegyebek. Én arra gondoltam, hogy amúgy ebben jó vagyunk ebben a műfajban, úgyhogy most kibővítjük arra, hogy ez az önreflexió, ez legyen akkor fizetős. Tehát, hogyha valaki szeretne beszélni, akkor $28 per hónapért tudja hallgatni azt, hogy alapvetően én önreflektív módon tekintek a párszor, és sztorikat mesélek akár ebből a kampányból, hogy mit rontottunk el, vagy hogy mit csináltunk volna jobban. Most egyelőre ennyi lesz ez egy nincs tartalom nyilván, tehát nem a vetkőzés. Az, hogy mondjuk közben lerepül egy zokni, az megeshet. Ezt majd nyilván a feleségemben meg kell beszélni.
1: És egy-egy levetkőző zoknál bocsánatot kérsz az adófizetőktől? Vagy verbálisan hogy kell ezt elképzelni? Kedves adófizetők, ne haragudjatok, talán költhettük volna értelmesebb dolgokra is azt a nem tudom 6-700 millió forintot.
0: Én alapvetően azért nem ebben az irányba mennék, mert azért tényleg próbáltuk értelmes dolgokat költeni.
1: Mondd már egy-két dolgot, tudom, hogy volt egy film, én azt nem láttam, csak hogy mire költöttétek ezt nagyságrendileg? Egy-kettő, csak így, ha felsorolnál, hogy mi volt az, amit csináltatok?
0: Jó, hát alapvetően nem tudom, például egy Győr melletti olyan alapítványnak, ami halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket és állami gondozottakat fejleszt, nekik vettünk egy 9 fős kisbuszt. Ez azért fontos, mert Győrben nyilván olyan a tömegközlekedés, mint Budapesten, és amikor 200-250 gyerkőcöt utaztatsz, akkor ez sokat segít, ez kellett 10 millió forint volt. De ugyanilyen volt korábban egy napelemet szövetkezetnek, tehát egy napelemes rendszert sikerült kivitelezni kampánypénzből, úgyhogy most idén is rámentünk erre is, illetve nyilván volt a tagságnak, meg a jelölteknek egy olyan elvárás, hogy jó, oké, de idén költsünk kampányra is, és jussunk be. Most ugye az eredmény tekintetében, mert tényleg az, hogy lett volna 5 kutyapártos képviselő, aki ezt az egészet beviszi országos szintre, szerintem ez jó lett volna, de azt meg el kell fogadni, hogy a választók azt mondták erre a kampányra, meg erre a mostani rendre, hogy ezt nem most, hanem majd sport.
1: Majd egy kicsit később, igen, amikor talán nem ekkora a tét. Vettetek egy kocsmát is, azt írja, hogy hallgató, az igaz, hogy kocsmát vettetek?
0: Nem vettünk kocsmát.
1: Kocsmát nem vettetek?
0: A közösségi funkcióit bővítettük.
3: Várj, a kocsma már megvolt.
1: A kocsma megvolt, csak a kocsma közösségi funkcióit bővítettétek.
0: Ezt úgy kell elképzelni, igen, tehát, hogy addig feszegetjük az állami számövőszék határait, ameddig csak lehet. Újpesten például az egyik szociális intézménynek, aki hajléktalanokkal foglalkozik, ott az volt a kérés, illetve az volt egy régi vágyuk, amit nem sikerült pedig a saját költségvetésükből megcsinálni, hogy ezek a szociális munkások, akik nyomott béren dolgoznak, nagyon, tehát hajléktalan ellátás, ez nem a legegyszerűbb szakma. Ezeknek az embereknek legyen egy chill zónjuk. És akkor 1,5 millió forintból sikerült csinálni egy olyan kis helyet, ahol negyed órára el tudnak vonulni az emberek, egy konfliktus után, vagy egy akár emberileg is megterhelő sztori után. Tehát tényleg próbáltunk azokra az ügyekre rámenni, ami ennek a közösségnek fontos. Ez most ennyit ért, és szerintem ezt el kell tudni fogadni. Ez most 51 ezer embernek a szavazatát érdemelte.
2: Aha. A kampánypénzzel nem kell olyan formán elszámolni, hogy mindenről kell valamit benyújtani, hogy erre költöttük, meg erre költöttünk? Ott nincs egy szabályzás, hogy akkor ez tényleg csak kampányra lehet? Tehát a kocsma bővítés...
0: Tehát, hogy más pártok úgy játszak ki ezt a szabályt, tudod, hogy beadnak egy 300 milliós számlát, most nem mondok pártot, de egyébként ellenzékiből is van ilyen jogivel. Tehát egy 300 milliós tanácsadói számla, az ugyanúgy elszámolásnak számít, mint hogyha mi a kampány lovunkkal elszámolunk, aki egy terápiás lovat 22

0: például meghalt egy terápiás ló, egy óbudai lovas terápiás helyen, és oda vettünk egy új lovat támogatási szerződéssel, most a kampány elszámolásban úgy jelenik meg a kampányló. És onnantól, hogy egy kampányló, onnantól még ugyanazt a magyar bumi szabályt használjuk ki, csak másféleképpen, tehát társadalmi fontos hasznos szempontból használjuk ki, amit mások úgy használnak, hogy 300 millióról beadják a tanácsadói számlát.
1: Számolunk, ez mondjuk még mindig nagyságrendileg egy 15-20 millió, nyilván nem kettételszerűen most mindent felsorolnod. Mi van, ha nem sikerül összegyűjteni a pénzt? Tehát mi van, egyszer azt mondták, nem lesz meg?
0: Nagyjából úgy nézett egyébként ki, hogy egy harmad esemény pontos tud, egy harmad konkrét hirdetés, és egy harmad kampányeszköz, kampányrendezvény, stb. Tehát nagyjából így jön ki ez a 600 millió forint. Még egyszer mondom, bocsánat.
1: Hogy mi van, nem sikerül összeszedni? Tehát mi van, nem jön össze adományokból, felajánlásokból, egyszer nem lesz meg.
0: Ezt nem tudjuk, mert ez a törvény ugye kamupártok ellen van. Tehát mindenki tudja, hogy annak a lejárt kampánynak ellenére, ami mondjuk ellenük az elmúlt egy-két hónapban ment, ez nem egy kamupárt, ez egy létező szervezet, alszervezet, stb. Azt látjuk, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy még kamupártokon sem értek végig, akár 8-10 éves szállatban. Tehát ez azért rossz, mert azok a jelöltek, akik eddig se pénzért csinálták, most se pénzért csinálják, azok fölött most leveg egy ilyen Damoklész kardja 8-10 évig, hogy eljut-e odáig a felszámolás, hogy bevassalják rajtuk a pénzt. Szerintünk ezt nem lehet megcsinálni, de ez egy szerintünk, tudod. Egyébként a kampány elszámolásnál is érdekes az, hogy próbáljuk kisiladizálni a jogászok, hogy most, hogy nem értük el az 1%-ot, és vissza kell fizetni, el kell számolni a pénzzel. Ez sem egyértelmű. Tehát valószínűleg ezt az egész kampány meg pártfinanszírozása törvényt át kéne gondolni. Szerintem egyébként jó, hogy nem gazdag emberek vesznek pártot, hanem van egy minimális állami támogatás. Azt, hogy ezzel hogy kell elszámolni, mit kell elszámolni, és hogy ez 4 évre garantálja mindenkinek a jólétét, ugye gondoljunk vissza 2022-26 között, akár a Fidesz, akár az ellenzék mennyire dolgozott ezért meg a parlamentbe. Szóval ez biztos, hogy át kell nézni, és nyilván ezzel a 1%-os szabályra kéne kezdeni, mert tényleg nonsense az, hogy itt most azok a magánszemélyek, amúgy jót akartak kispártként, azok szívek meg a legjobban.
1: Hát Dávid, maradnak akkor a mesztelen lábképek.
2: Az ostorozás
1: és a verbális önszídás.
0: Nézzük meg, hogy
1: mennyi jön belőle.
0: Igen, úgyhogy mindenki, aki hallgatja, meg szeretnénk, kérlek, utaljon be pár ezer forintot, mert azon is előrébb vagyunk.
2: Hogy vagy fent?
0: Dávid Nagy Berg, szokásos Instagram és Facebookon is, és
1: OnlyFans-en.
0: Jelenleg 90 eurónyi feliratkozom van, ez remélem, hogy most megóklik. Hogy...
1: Komoly lóvé.
3: Kicsit messze van a 600 millió, de haladunk.
1: Ez a 90 euró. Köszi, Dávid, jó munkát nektek!
0: Köszönöm,
1: ha majd egyszer tényleg fogtok dolgozni. Ciao, szia Dávid!
3: Hello.
1: Nagy Dávidnak köszönjük szépen.
3: Szerintem ezt ők se gondolták. hogy idáig ez eljut.
1: Figyelj, 90 euró, megvan már a 600 millióból, azért ez nem rossz. Jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is tett!
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
17: Reklámot hallottak.
18: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Építkezik? Felújít? Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
20: Megérkezett a jövő autója Szexárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd Bátaszéki út 132.
21: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
22: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
23: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
24: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
25: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
26: Rádió 1, Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
28: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt. A digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Végül a várható időjárásról. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
27: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. M0-ás a Megyeri hídon hatalmas baleset. Köszönjük, valaki elküldte, 6 kilométeres a sor, gyerekek. Ott van baj, ott van baj. Ma elkezdtem konditerembe járni titokban, egyrészt azért veletek osztom meg, mert motiváltok, másrészt senkinek sem mondhattam el. Így hát elmondom mindenkinek, minden edzés után írok majd, amíg le nem bukom a feleségem előtt. Ez milyen cuki, nem? Hát, titokban van. Fél attól, hogy abba hagyja, és akkor ráig inkább nem mondja senkinek, de nagyon büszke lesz, hogy majd el tudja mondani, hogy már egy hónapja jár.
1: Hát meg lehet, hogy az asszonynak meglepi, tudod? Hogy
0: igen.
1: Hogy kigyúrod magad, az csak észreveszi a változást, a feleséged. Legalábbis
0: igen.
1: Reméljük.
0: Az nagyon merő. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Ma, holnap után gyönyörű napsütés, a keleti ország részben kis eső, de oda kell is a földekre.
0: Köszönjük szépen!
1: És hát aztán, na mindegy.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jövő héten majd valahogy lehozzuk.
1: Nem lesz gáz, nem lesz kis van. Záporokat ír. Higgyétek el, bízzatok benne.
0: Így is
1: vagy
0: van.
1: Ne.
0: Vagy ne, azért ha esik, ha fúj, mi ott vagyunk. Motorral és motor nélkül, úgyhogy gyertek. Jó, pécsi Freki Mikula, dolgozunk rajta, tudunk róla, köszönjük szépen. Esőzések voltak Pécset éjszaka, sose tesz jót a helyi irodáinknak. Ha mindig beáznak, akkor ott nincs nagyon dolog. Na, viszont a vicces gyűjtés után egy valódi gyűjtés, aki szeretne gyűjteni, az ne feltétlenül a kutyapártnak adományozza, ők már eltapsoltak 600 milliót, bár ahogy érzitek. Viszont szembe jött velünk egy történet, ami már sokkal inkább, hát hogy is mondjam, csak valódi segítségért kiállt, mert hogy ugye mi nagyon sokszor foglalkozunk beteg gyerekekkel, kórházakkal, ugye, és próbálunk mindenféle eszköz segíteni nekik, gyűjteni, valahogy egy kicsit megkönnyíteni a dolgukat. És hát most megint szembe jött velünk egy ilyen, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat orvosai sok helyen dolgoznak és küzdenek azért, hogy a daganatos gyerekeket minden ugyanolyan eséllyel gyógyíthassák. És van egy úgynevezett ilyen, mondhatjuk ezt egy kívánságlistának tulajdonképpen, ami a kezelésekkel sokszor nélkülözhetetlen. És hát ránéztünk erre a kívánságlistára egy kicsit, valahogy eljutott hozzánk, és úgy hát megint elképedve tapasztaltuk, hogy itt nem is arról van szó, hogy itt 8-10-20 milliós eszközök hiányoznának, meg lenne szükség tényleg 50 milliós gépre, hanem nagyjából onnan indulunk, hogy stetoszkóp, és 300-400-500 ezer forintos, 600 ezer forintos gépek, pumpák és minden egyéb más, a legkisebb eszközök is.
3: Tehát, ami a napi ellátáshoz szükséges, tehát hogy ezeket nem arról van szó, hogy szeretnénk színes tévét, meg LCD tévét, meg ilyen-olyan kijelzőket ezekbe a kórtermekbe, hanem itt a napi működéshez kellenek ezek az eszközök.
0: A napi működéshez, és aztán ráakadtunk egy olyan eszközre, amiről mi nem tudtuk, hogy létezik, de nem tűnik olyan horrornak az ára, viszont egy-egy ilyen pumpa, mert hogy pontosan ez a neve, egy ilyen infúziós pumpa, az ugye egészen, hát annyis mondja, megkönnyíti egy gyermeknek a gyógyítását, ez az eszköz, ami folyamatosan ugye adagolja a gyógyszereket időben, azt a mennyiséget abban az időben, annyiszor rendszeresen egy nap, amennyiszer erre a gyereknek szüksége van. És hogy ez nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, mert hogy egy ilyen infúziós pumpa az 800-810 ezer forint környékén van, és van olyan is, hogy egy gyereknek akár több ilyen eszköz kell, hogy felhasználjon, tehát hogy nem jut sajnos mindenkinek.
1: Hát ezek elhasználódnak, ezek a cuccok, és hogy mindenki értse. Itt a gyógyulásban nagyon fontos, hogy mindig a megfelelő mennyiségű gyógyszer menjen be a gyerek szervezetébe és a pontos időben. Ha ez eltolódik, valami változik benne, akkor a gyógyulást akadályozza ez a sztori. Tehát, hogy ez egy zseniális eszköz, 810 ezer forint, ami
0: bagatell, hogy...
1: de ez nincsen. Ha ezek vannak, akkor a kis hősök nagyobb eséllyel és sokkal jobb eredménnyel gyógyulnak.
3: Na most ezek az eszközök 0-24-ben működnek. Hogyha meg is van az eszköz, akkor is egy idő után elamortizálódik, és úgy számoljátok, hogy gyerekenként 4-5 ilyen pumpa kellene. Na most akkor szoroszt föl, és egy gyerekről beszélünk. Tehát, hogy bármi jön, bármi pénz jön, ők az biztos, hogy nagyon jó helyre fogják
0: követni. És ugye, amit mondtunk, hogy onnan is idő, hogy oké a pumpa, de hogy akár stetoszkóp, ja, tehát, igen, hogy megnézegettük ezeket a listákat, igen. Egészen megdöbbentő dolgok vannak rajta.
3: Igen, és van rajta tablet is, és igen, van rajta speciális ágy is, és van rajta egy csomó olyan felszerelés, ami azt gondolnád, hogy evidencia, hogy megvan egy gyermek onkológián, de hogy ezek az eszközök azért hiányoznak, vagy elhasználódnak, úgyhogy... Hát, hogyha tudtok utalni, akkor
0: igen.
3: Most.
0: Mindjárt beszélünk Gergővel, dr. Kiván Gergő, az osztályvezető főorvossal, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat elnökével. Hello, Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó reggelt. Na, itt elmentük már ennek a pumpának a lényegét, és hogy ez nem egy akkora kiugró összeg, ezért is megdöbbent, hogy még mindig ott tartunk, hogy akár ezek is hiányoznak, egy 800 ezer fontos pumpáról van szó. Azt mondta Juli, jól mondta, hogy akár egy gyereknél lehet, hogy több ilyen pumpa is kellene, hogy legyen.
4: Hogyne. olyan mennyiségű pumpa kell egy betegnél, 3-4-5, ami folyamatosan megy, és nem is az a baj a pumpákkal, hogy nincsenek, hanem talán, hogy nincs elég, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, mint egy autót, amit bekapcsolnak, és utána 0-24 órában, majd a hét minden napján, majd az év minden napján folyamatosan megy. Nyilván egy ilyen autó egy év alatt tönkre megy. Annyi kilométer lesz benne, hogy már nem lehet javítani. A pumpákkal ugyanez van, tehát folyamatosan mennek megállás nélkül, ha az egyik betegnek nem kell, már átteszük a másik beteghez. Tehát tulajdonképpen tekinthetjük rájuk, mint fogyóeszközökre, miközben tényleg drága készülékekről van szó, és ezek nagyon minőségi, jó készülékek, de olyan mennyiségben kell, olyan mennyiségben van rájuk szükség, hogy sajnos egy idő után tönkre mennek. Nem és javíthatok.
0: És tényleg ott tartotok az osztályon egyébként, amit a Juli mond, amikor átnézzük ezeket a kéréseket vagy listát, hogy akár stetoszkóp, tehát hogy ilyen szintű a készlethiány, hogy akár erről is szó lehet, hogy ez sincs?
4: Nem, azért nem így fogalmaznék. A betegek, daganatos betegek, az ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy a fertőzések nem mennek át. És a fonendoszkóp az egyik eszköz, amivel át tudunk vinni egyik betegről a másikra a baktériumokat, tehát ezeket folyamatosan fertőtleníteni kell, sőt az a legjobb, hogyha a beteghez tartozik a fonendoszkóp. Tehát nem az orvos viszi szobáról szobáról fonendoszkópot, hanem minden szobába beteszünk fonendoszkópot, amely a beteghez tartozik. Na most megint csak arról van szó, hogy ezek tönkre mennek. Az állandó fertőtlenítés nem erre vannak kitalálva, általában a fonendoszkópok, hogy minden beteg után fertőtlenítség, és tönkre megy a membrán, nem lehet vele már olyan jól hallani. Tehát itt erről van szó, hogy az amortizáció tönkre menetel sokkal fokozottabb ezen a területen, mint mondjuk az egészségügy más területén.
1: És az igaz, hogy ezeket a fonendoszkópokat ugye a kórház vagy az intézmény nem biztosítja? Ez az orvos sajátja?
4: Hát ez mindenütt úgy van, így van. Aha. Szerintem, hogy az orvos maga biztosítja a személyes működéséhez szükséges eszközt. Tehát egy neurológus szerintem van a reflexkalapácsot maga szokta megvásárolni magának, hiszen ő tudja, hogy milyenre van szükség. Tehát ezek olyan személyes dolgok, amelyek szerintem az orvoshoz tartoznak, viszont a mi esetünkben azért ez egy kicsit más. Tehát itt a beteghez tartozik az eszköz, és ezért sokkal többre van szükség, mint mondjuk egy fonendoszkóp és egy orvos. Minden beteghez kell egy ilyen eszköz.
3: Hány intézmény, hány osztály tartozik hozzátok?
4: 8 kórházban kezelünk daganatos betegséget Magyarországban, 8 centrumban, amelyek egyenletes eloszlásban vannak Magyarországon, tehát ha egy gyermeknél fölmerül a daganatos betegség gyanúja, akkor valamelyik központunkba kerül, ahol a megfelelő szakértelm, a megfelelő diagnosztikus lehetőségek és a diagnózis esetén a terápiás megoldás is rendelkezésre áll.
3: Ez most körülbelül hány gyereket érint?
4: Ez évente 350-400 új beteget érint, tehát ennyi betegnél, ennyi gyermeknél diagnosztizálunk daganatos betegséget Magyarországon, és mivel a kezelés nem egy évig tart, hanem tovább, egy időben akár több ezer beteget is kezelünk a centrumainkban.
0: Titeket most az 1% az érint, vagy érinthet?
4: Hogyne, természetesen. Nagyon sokat számít nekünk az 1%, mert ebből tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a mi egyesületünket, vagy hálózatunkat, ami egyébként több mint egy 50 éves szervezet, mint a informatikai példát mondok, mind a hardware és a software. A hardware a kórházak, a műszerek, az ágyak, a pumpák, a gyógyszerek, és mi vagyunk hozzá a szoftver, a tudás, tehát azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők jelentik azt a tudást, amivel ezeket az eszközöket működtetni lehet. Mi egy egységben dolgozunk, tehát a 8 centrum orvosai közösen beszéljük meg a betegeinket. Képzeljék el olyan tumorbordunk, ahol az összes beteget megbeszélünk. Tehát kicseréljük a tapasztalatainkat és az információkat a betegről, és közösen döntünk egy beteg kezelését tekintve. Milyen biztonság ez a szülő számára, hogy például az egyik központunkban vidéken kezelik, és szeretne egy második véleményt kérni mondjuk egy másik kollégától, és mondhatja a kezelőorvos, hogy nem szükséges másik vélemény, hiszen ez már megtörtént, hiszen már tudnak a kollégáim erről, és közösen alakítottuk ki a terápia menetét.
0: Ez milyen menő azért, nem is gondolná az ember, hogy ilyen hálózatszerűen tudtok működni ebben a hányatos sorsú egészségügyben, hogy itt kommunikálnak az osztályok különböző helyszínek között, és megbeszélitek a gyerekeket. Ez egészen döbbenetes.
4: Telepítettünk egy Zoom rendszert, ami napi szinten használunk, és beszélgetünk a betegeinkről. Ez egy nagyon fontos dolog.
3: Ugye van egy saját honlapotok, a www.gyermekdaganat.hu, ami nagyon sok személyes történetet megosztatok gyerekeknek a gyógyulásairól. Hogy van esetleg ebből a sok-sokasából most az elmúlt időszakban olyan, ami valamiért kiemelkedik, valami különösen közel áll a szívedhez?
4: Hát igen, nagyon sok ilyen van most. Talán akkor az elmúlt két hétben két dolgot is mondanék. Az egyik az, előadást tartottam nem régiben két hete egy nagy közlekedéssel foglalkozó vállalatnak a dolgozóinak, Pest megyében, és nagy figyelmel hallgatták az előadást, és feltűnt, hogy az első sorban ül egy fiatal ember, akinek az arca ismerős volt, és még nagyobb figyelemmel előre hallolva figyelt engem, és a végén oda jött, és kérdezte, hogy megismerem-e, és mondtam, hogy hát mondjon egy nevet, mert nagyon ismerős, de és akkor mondta, hogy 11 pár éve transzplantálták nálunk, közben már felnőtt lett, és ez egy olyan jó érzés volt, hogy egy nálunk kezelt az, mert a beteg megtalálta az életét, és jól van, és hát akkor persze előtt velem az orvos, és megkérdeztem, hogy mikor volt utoljára kontrollvizsgálatom, és rögtön berendeztem. Úgyhogy ez a másik, az pedig megint egy érdekes dolog, ez is egy pár hete történt. Mi vagyunk az egyetlen olyan osztály Magyarországon, ahol nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is, fiatal felnőtteket is kezelünk. Ez egy nagyon fontos dolog, az úgynevezett ALYA korosztály, adolescens és young adult, akiknek a betegsége, biológiája, vagy a pszichés jellemzők, a szociális helyzet még nagyon hasonlít a gyerekekéhez. Tehát nem igazi felnőttek, mint egy 40-50 éves ember, hanem még nagyon fontos a családi kötődés is. És például 3-4 hét előtt telefonált egy belgyógyász kollégám, hogy tudunk-e segíteni, mert van egy 21 éves Down-szindrómás, frissen diagnosztizált leukémiás kislány, akinek az édesanyja nem hajlandó otthagyni a gyereket egy felnőtt osztályon, és ez a gyerekre is vonatkozik. Nem tudnak szétválni, hát hiszen ők egy egységet képeznek, és ők erre nincsenek fölkészülve egy ilyen központban, egy belosztályon, és hogy át tudnánk-e venni. A gyerekosztály pedig 18 éves korig gyógyít. Tehát oda meg azért nem tudták fölvenni. És mondtuk, hogy persze jöjjön, és hát az első hét nehézségei után, az összetanulás nehézségei után ez a kislány nagyon, nagyon beszokott hozzánk, és megszeretett minket, és az édesanyja folyamatosan ott van mellette. Részben az Emeter házunkban, ami egy anyagyermek otthon a házon belül, kórházon belül. Tehát van szükség ilyen osztályra is Magyarországon. Tehát ez a két olyan emlék vagy élmény, amit az elmúlt két-három hétben ért engem, rengeteg van. Én több mint 40 éve dolgozom ezen a területen, hát rengeteg emlék, rengeteg élmény, rengeteg jó dolog történt velem.
0: Akkor a gyermekdaganat.hu, ugye ez az oldalatok, itt bankszámlaszám, 1% támogatás, magyar gyermekonkológiai hálózat, tehát minden adat fönt van, aki, ha valaki 1%-ot szeretne utalni az adójából, utalni szeretne nektek, KP-t, pénz, segítséget, a gyermekdaganat.hu, mindent megtalál azok. Ti vagytok, és ez a hivatalos. Ugye mi sem mondunk akkor direkt több adatot, adószámot, számlaszámot, teljesen fölösleges, ott fönt van minden.
4: Ez így van, ez a mi honlapunk, és itt minden megtalálható.
3: Aha, mert az adó
0: telefonszám is, illetve az adó 1%-hoz különböző számok kellenek, amivel ugye meg kell benneteket jelölni, ott az minden látható és elérhető akkor.
4: Így van.
0: Szuper.
1: És az május 20, tehát nincs már sok idő.
0: Arra nincs
1: ugye,
0: sok idő, így van.
1: Azt még most is meg tudod csinálni. Te is otthon számítógépen meg tudja, a könyvelőd, mindenki, 3 kattintás gyerekek, aki eddig soha nem adakozott, akkor most itt van, vagy van.
0: Nem kerül neked plusz pénzbe, ez az államkasszában marad, neked ez nem kerül több pénzbe. 1%-ot viszont átutalnak neked teljesen díjmentesen, és segíthetsz egy szervezetet, alapítványt, akár a Magyar Gyermekonkológiai Hálózaton. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, pont emiatt csörögtünk, hogy hát akkor egy kicsit így megindulnak, akár az 1%-ok, meg a készpénzes felajánlások bankszámlaszámra. Jó, mert hogy nagyon-nagyon jó helyre. Jó helyre. Hát mi köszönjük, hogy vagytok, meg jó munkát az egész csapatnak. Köszönjük.
4: Köszönjük
0: szépen dr. Kriván Gergőnek, osztályvezető főorvosnak. Jó, tehát gyermekdaganat.hu. Ott megtaláltok, gyerekek, mindent. Bankszámlaszámot utalni szeretnétek, 1%-kal kapcsolatos információkat. Azt beírjátok, azt hiszem ez egy ilyen 4-jegyű kód, ugye azt kell beírni, nekem is mindig a könyvelő írja. Ez technikai szám van, azt beírod, és onnantól kezdve elvileg, remélhetőleg. Bízunk benne, hogy így van, átutalják az adód 1%-át, akár ennek a hálózatnak.
3: És ez milyen szép, hogy közben jönnek az SMS-ek, végtelen hálával tartozunk a doktor úrnak. Levi 2 éves volt, mikor transplantálták, most már 11 éve. És a Demeter házban gyógyultak ők is.
0: Igen, nagyon sok SMS jön, aki érintett ebben a témában. Nagyon sok SMS írónk van, aki érintett, igen. Milyen durva, hogy így működnek, nem? Uh-huh. Hogy közben annyi mindent hallasz, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, miközben meg osztályok az ország különböző szintjén összecsatlakozva egy Zoomon keresztül értekezlek a gyerekek.
1: Hát az emberi tényező.
0: Milyen humán erőforrás van ebben. Igen, elképesztő.
1: És melyikorát tudnának ugrani, hogyha a technikai feltételek is ugye jók lennének? Mert most az emberi feltételek feltétel jó. Tehát szaktudás, a magyar orvosok világhírűek, jó a szaktudás.
0: Igen.
1: Látod, akarni akarják mindannyian. Tehát összefogás van, Zoomon keresztül mennek egymáshoz. Ha még ez a harmadik láb is meg lenne, hogy igen, van eszközöd és van mindened, akkor mekkora csodát lehetne csinálni.
3: Hát folyamatosan szélvonalon harcolnak, és ennek ellenére...
0: Igen, bízunk benne, hogy azért hallották olyanok is, akik az elmúlt időszakban felvettek néhány olyan támogatást dokumentumfilmekre,
1: koncertekre,
0: koncertfilmekre, a Himnusz Techno Scooter feldolgozására, 18 millió forinti átiratára, hogy legalább a lelkiismeretük megnyugtatása véget.
3: De el tudod képzelni, hogy egy kicsit ezek magukba szállnak ezek az emberek.
0: Fási Zsülike dokumentumfilmjére, 17 milliós Himnusz átdolgozásra, 500 milliós támogatásra. Legalább, ha nem is adják vissza, vagy nem behajtható, vagy a lelkiismeretük nem mondja azt, hogy akkor ezt visszaadnám, mert valójában az egy mondat, amit pályázatban írtam, az valóban irreális volt, és talán nem is arra költöttem, és nem is érdemlem meg, hogy akkor ebből most egy kicsit ők is adakozzak. De és legalább az 1%-ról, vagy az összeg, a felvett összeg 10%-ára azt mondják, hogy gyerekek, rendben van, talált pénz, akkor én ebből most beutalok. Itt van, drága jánkások, lehet. Lehet jóvá tenni.
3: És nyugodtan lehet ez transzparensen, tehát lehet ebből poszt, ünnepelheted magad, csinál, csak utalj.
1: Igen, bár ők szerintem most nem posztolnak.
0: Ők szerintem most nem posztolnak, lapítanak, és olvassák a pályázatukat, ami egyébként nagyon tartalmas, ugye? Ezért lehetett látni. Úgyhogy, ja, igen. Abszolút minden megmond. Be kell írni az adószámot, technikai számot, de ezt a könyvelő tudja, te is tudod, tehát ennek nézzetek utána, hogy pontosan hogy zajlik ez. Jó? Úgyhogy minden ott van fönt. 4 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az intimflóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Kalocsán a Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
19: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
12: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kedvező forint-euro árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról, Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Végül a várható időjárásról. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, gyönyörű időgyerekek, és ez csak fokozódni fog. Hétvégén már sehol nem esik, hogy aztán ráforduljunk egy igazán csapadékos, igazán esős, szeles jövő hétre, de ez minket nem tántorít el. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, sok-sok ezer kilométer megmotorozott túra, és vasárnap csatlakozás a cimborákhoz.
2: Ez az,
1: vasárnap éjszaka.
3: Italunk már nem lesz addigra, de...
1: Megvártok egyébként? Megvártok? Vagy lefekszettek? Igen?
3: Hogy is, hát a kis szívünket ünneplőbe öltöztetjük.
1: Hát egy kis welcome drinket azért csak iszunk.
3: Összeülünk hotel aljába, és ott várunk, hogy júj, mindjárt itt van.
4: Aztán mindenki felmegy aludni.
1: Aztán mindenki elmegy aludni. Mondani, nekem csak Bali! Egy kulcsot hagyjatok, hogyha nincs recepció a szállodában, akkor be tudjak csekkolni, igen. Szegeden az Újhídváros felüli lábánál balesetrendőrök irányítanak, Újszeged teljesen elesett, esélytelen átjutni, áll minden. Makóik Peti, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Amióta megtudtam, hogy Julike nyert 101 milliót, csak a Gypsy Kings tribute-t dúdolom. Sasu küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Betehetjük fél kilenc után.
4: Nem
3: akarsz pusztítani.
4: Az a dallamtapadás, az nagyon szerencsétlen.
1: Az brutál, igen. A Pataki pályázatát olvastátok? Hát azért...
3: Nagyon szépen.
4: Az egy mondatot.
1: Tessék?
4: Egy
1: mondatra találd már meg. Ugye itt arról van szó, hogy itt én azt hittem, hogy ezek a támogatások legalább úgy mennek, hogy tudod, úgy az van, hogy legalább akkor így kimegy, mit tudom, 5-10-50 millió forint, hogy arra kell írnod azért egy, mit tudom, egy 30-40-50 oldalt, hogy te mégis mire veszed föl azt a pályázati vagy támogatási pénzt. Hát kiderült, hogy nyilván nem erről van szó, mindenkinek szórták, aki haver, barát, cimbi, van, aki egy oldal helyett egy mondatot írt le. Egy mondatot írt le, és ezért néha 50-10 vagy 5
4: mert
1: millió
4: forintot.
1: Mert volt
4: egy kérdés, hogy miért érdemled meg a pénzt?
1: Hogy miért érdemled meg? Igen. És a Patakinak olvastátok a pályázatát?
4: Csoda.
1: Egy csoda. Hát... azt mondták, hogy figyelj, Ati, van itt egy pályázat, az, hogy be kéne dobni gyorsan egy kis, valamit írjál össze, mindegy, hogy mennyi legyen. Hát, figyelj, írjál pár oldalt, jó lesz, az beadott, kutya nem fogja elvasni, megy a 10-es, 20-as, 50-es, teljesen 5 millió.
4: Attila leült az íróasztalához.
1: Attila leült az íróasztalához, gondolt, hogy nagyon megfogta a klaviatúrát, és írt 3 mondatot.
3: De az olyan.
1: Gyerekek, na, de viszont az olyan 3 mondat.
3: Lehet fikázni, érted, de a 3 mondat az betalált.
4: Az kevesebb, az több.
1: Így van. Nézzünk, addig az összeg mennyi volt, amit kapott rá. Így szól a pályázata. Így szól a maga az, amire ő felvette a pénzt, amit megtámogatták. Hogy miért érdemli meg, mit fog ő hozzátenni, ugye, és mivel tudja támogatni hazánkat. Dolgomnak érzem, korunk zűrzavaros káosz felé tántorgó világában, hogy utat mutassak a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Köszönjük szépen!
4: És mennyi? Mennyit ért
1: ezzel a pályázati szöveggel nyert 5 millió forint?
3: Ja, ez ugye a cég is nyert egy nagyobbat.
1: Nem gondolod, hogy ez jobban ki van fejtve? Ez volt. Ez egy ötöske volt.
4: De ez...
1: Imádom, az egész sztori szenzációs.
4: Az 5 millió forintot mire tervezték? Tehát mire fogja költeni akkor Pataki Attila?
1: Teljesen mindegy.
4: Tehát, hogy rócsózik és terjeszti az igét? Tehát mire költhette?
1: Hát gondolom, a zenei pályafutására írta magára, az Eddára írta
3: igét. Szövegírás és dalírás.
1: Jó, azért Fási Zsülike dokumentumfilmje, na, hát azért vegyünk ott egy nagy levegőt, nem? Ahogy az Árpa mondta, popcorn bekészítve, nem mondjuk el előre. Hát azért
3: van,
1: még az is lehet.
3: Meg. Hát az lehet, hogy tarol, érted?
1: Az még tarol, szenzációs. Illetve hát nyilván úgy szenzációs, hogy az egyik szemet sír, a másik is. Lehet, hogy mi nem értjük egyébként. Tehát az vagy mi nem értjük. De ez mi vagyunk
4: ja,
1: kevesek.
4: Nem vagyunk elég magasan, igen. Szellemileg, nem rezgünk ott. Iszonyú nagy bennem a késztetés, hogy így engedjelek el egész napra, de nem foglak, nem vagyok ennyire szemét.
1: Valami van a fogom között. Aha. Ja, nyugodtan, hadd ne szóljál, semmi.
3: Hát persze, hadd lógja.
1: Az már egy fogszabályzót. Akkor sajátom, mert maradt fogom. Akkor te jobb fej vagy, te szólsz.
4: A kis Cézárot kinéz.
1: Szóljál, adjál már Lici valamit.
4: Mindjárt keresek.
1: A fésüdet add már ide az egyik fogát.
4: Ne csak oda dörgölözök, hogy ilyen drótkefe.
1: De add oda. Na gyerekek, közben találtunk egy kutatást, és ez egy péntekre mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
3: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban... Ez
1: inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden, az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológia és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
4: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz. Mennyi vagy? Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
3: akkor jó,
1: meg,
3: akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
3: Aha.
1: Na.
4: Ha azt mondjuk, hogy életútfele. De nem, egyébként nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
3: Én
1: aha.
3: Is azt mondom, én 52-53-at mondtam
1: 52-53.
3: Volna. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
4: hosszabb kell. Igen,
1: naposolt elveszett.
3: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
2: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
4: Nem, ez nem Júli
3: ez a
4: lábszak.
3: Hol a kis papucs?
1: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
4: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
4: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozzad egy kicsit.
4: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen hitgyere. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősköd az élet, munkahelyed van.
3: Hát akkor még hiszel friss magadban, tele vagy erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván jó. Valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
4: Mikorra fogy el? Mennyi van még?
1: Azt mondja, hogy ez a 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek

0: már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 évet már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na,
1: szerintem
0: mit mondtok erre?
1: Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Okay. Igen, most van akinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, azt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen. vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
0: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más mellé.
0: Bóbisivatag, 3 éve érted, beérted.
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Száraz a bőröd, hullik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az.
0: És látod... Elhagy az implantátumot, hát, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, nézzi. Hogy rossz az út, ami jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
0: amíg
2: újra.
0: Végleg az, kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem ezt.
0: Teljesen, csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
0: fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés,
3: figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
3: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele megyek.
1: Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves kör voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságban, nem vagy tényező kicsit.
0: Úgy vagyok. Úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnás. Ezt a Jakubcsek, ami fogalmazza meg, hogy ugye láthatatlan. Hát bemész egy étterembe, és 10 éve utánad fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
0: na, de akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Nálunk a munkásoknak
2: is ungörbe. Neked van ungörbe, de férfiaknak van ungörbe.
0: De nekünk az ungörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás?
2: Motorozás,
0: a kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ungörbe. Hogy becsajoztak
2: és felszedtek egy 20 éves csinibabát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Mert addig fáradnak el.
0: Egy csomó 45-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves.
0: Sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok csak 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó,

0: tesztel, felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
1: Nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
1: Ezt remélem.
0: Ez jó.
2: De
0: ez
2: a szellemi táplálékér összejársz az Annával.
3: Mentek.
2: Kiállításra, aztán mész a 30 éves
1: pasikhoz. És aztán ólózunk.
0: És aztán ólózunk. Igen. Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok, és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
1: bőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
2: már
0: múlva.
2: Már ő kifele jön.
1: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
0: Mit akarsz ezzel mondani?
1: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
1: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
1: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
1: De olyan,
0: Nem, csak valami, akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
1: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
1: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás
0: kezdést, rácsuk ki egymást.
4: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kijössz
0: a gödörből. Na gyerekek, nézzük meg, írjatok, drága alkotók, ki hol tart hány éves, mit gondol, hogy az U betű melyik részén van? Lefelé csúszik, alul van, vagy szánkózik fölfelé? Jól jöhetek az SMS-ek, jövünk mindjárt.
5: Meghallgatottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes. Van, minden pillanat számít.
9: Van. Mit olvassunk ma?
10: A láthatatlan kincset.
11: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Skoda.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Reklámot hallottak.
17: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
18: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban.
19: Megérkezett a jövő autója Szexárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd Vátaszéki út 132.
20: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
21: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson, Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Az Útinform hírei szerint a 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani, napközben torlódhat a forgalom. Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszükületre és sebességkorlátozásra számítsanak. A 65-ös főúton Hőgyész átkelési szakaszán felmarták az aszfaltot, emiatt a 29-es és a 31-es kilométer között félpályán halad a forgalom. Balesetmentes utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Géva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunkat megtámogatjuk. Fergó még az RKM.
5: Az időjárásjelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
4: Ezt szeretem, informális, időjárás, hírek, minden van. Úgy bedobjuk a szponzort, el is megvan, lement a szponzor.
6: Szerinted Ferinek mikor fog leesni, hogy onár van?
4: A retülőjével, a legszabadabb rádióműsor. Itt ha vagyunk, ha zene van, ha dohányzik, ha van a szponzor, leadjuk, időjárás, nem jelentünk. Ha tetszik, hallgatod, nem tetszik.
6: Közlekedés hírek, 3,5 órával ez.
4: Nem érdekes, nem is élő. És te, a leglazább dolog a rádiózás, mint műfaj.
7: Itt vagyok, történt-e valami? Elbeszélgettük az időt.
4: Na gyerekek, ugörbe, ugye erről beszélgettünk itt a híreket, és hát kapunk 30 éves nőktől, 40 éves, 50 éves, ugye körbenézünk, mert nagyon SMS-ek vannak, ugye arról beszélgettünk, találtunk egy kutatást, ami arról szól, hogy mikor vagy annak a bizonyos boldogság görbének a legalján, és a szakértők megvizsgálták, hogy a tervezett élet és a valódi élet között valójában hol van az a pont, ahol hát a legszélesebb az olló, és úgy mondják, úgy gondolják a kutatások, hogy a boldogság egy U-görbe, vagyis nagyon magasról indulsz, 20-30 évesen beesel az aljába, valahol 40-47 évesen, és aztán megint könnyebb és jobb lesz, és jössz kifelé. És ugye az élet elégedettsége fiatalon magasan kezdődik, 47 körül azt mondják, hogy 45-47-50 körül vagy a gödör alján, onnan pedig mászol ki, és a gödör alja nem véletlenszerű, mert hogy a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, a nyűgösödő elmúló érzés, a testi tünetek, az idő gyorsabban telése, és minden együtt valahol ott lök 45-50 körül a gödör aljára, ott viszont egyszer csak elindulsz fölfelé, hogy szereted azt, ami van, amennyi még van, és el akarsz kezdeni valójában élni, és jól élni jó minőségben, kevésbé toxikus kapcsolatokban, kevésbé többet foglalkozva magaddal, nagyobb határokat húzva másoknak, valahogy újra az életed középpontjába kerülsz, ahogy kerültél mondjuk 20 évesen, vagy 18 évesen, vagy 25 évesen.
6: Igen, ez egy ilyen kisimulás, egy ilyen kisimulás. Megérkezés, vagy egy teljes megőrülés. Vagy
4: egy teljes megőrülés. Sokaknak egy teljes megőrülés, vagy egy teljes önmaguk megtalálása és felvállása, akit érdekel már, hogy mit mondanak, mert a te életed. Szóval ugye, mert nagyon sok minden van, és hát rengeteg SMS gyerekek a 20 évestől az 50-60 éves korukig, minek ír nekünk. Ugye azt kértük, hogy állapítsátok meg, hogy a ti életetek most éppen hol tart, vagy hogy igaz ez az U-görbe.
7: Hát a legszebb az, hogy sokan vannak az U-görbe alján, de néhányan azt mondják, hogy még van pince szint.
4: Igen, hogy még mennek lejjebb. Így van. Igen. Én egy 14 éves gyerek vagyok, egy 36 éves testben, lassan 50-es állapotban már ötlet, kérdezi valaki. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 33 éves nő vagyok, tessék, 5 és 3 éves fiamaimat imádom, de azért néha masszívan bezsírozzák az U-görbét lefelé, amint száguldok. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporról lerengurulok lefelé a domboldalon.
6: 34 éves.
4: 34 és 2-3 éve érzi. 61 vagyok, büszkén letagadhatok 10 éveket. 25 évesen hajnal 2-kor egy házi buliban be kellett mutatom a szemét, mert nem hitték el a korom. Azóta nem foglalkozott ez a tény, igaz, teszek is érte, nem ez a gond. Magamért le tudom tenni a cukros dolgokat és hasonlók. Az ember 122 évre hivatott. Jó, ez de, a cél. 61 éves.
7: Kicsit büszkélkedni jöttél.
4: Igen, de nem baj. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
6: Hát ott kell venni egy nagy levegőt is.
4: Az egy nagy ugrás, igen. 33 éves nő írt nekünk, az 5 és 3 éves fiam masszíran bezsírozzák az U-görbét, lehet ez kétszer elküldte. Egy igazi hullámvasúton ülök már évek óta, most lefelé száguldok, 52 éves vagyok, István küldte nekünk. 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Az, hogy nincs gyerekem, még nem is, de hogy egy érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni, már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé.
6: Innen már csak jobb lehet, mondom, minden évben.
4: Igen. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
7: Júj, de nagy váltás!
4: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
6: Valószínűleg nem ironizál.
4: Nekem az alja 21-22 évesen volt, munkanélkül, pénz nélkül, albérletben, család nélkül, fizikailag betegen, mentálisan összeomolva, berroppant egy kapcsolat után, gyászolva egy barátot. Semmi nem volt, csak egy fura hála mindenért. Munkát találtam, lett kapcsolatom, aki ma már a férjem. Visszaépítkeztem nagyon nehezen, most viszonylag rendben vagyok, de kísért az idő. 58 vagyok, széles az U betű alja. Csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma unalmas, céltalan. Tudod, ő 48. Gyerekek már kezdenek nagyok lenni, szülői identitás kicsit háttérbe szorul. Aha. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. Igen. Mi most ülünk fel az U betű, de én nézzétek meg, hogy mennyien vannak lefele vagy lent. Kevesen írják a felfelé szakasz, hogy nem jön. Most ülünk fel az U betű felfelé ívelő részére, 3 éve születtek meg az ikreink, nehéz volt akkor is, most is ki vagyunk fáradva, de csinálom a motoros jogsit, veszünk egy krúzert, és megyünk kirándulni mindenhova. Élni kell, nem a kifogásokat keresni, ami még tudunk mozogni. Máté küldte nekünk. Zsolti vagyok, 39, 7 éve pár nélkül, gyerek nélkül, mind a két dologra vágytam, de azt hiszem már elengedem, úgyhogy azt hiszem nincs itt semmiféle U betű, itt I betű van.
7: I betű is az is fekszik. Igen. Egyenesen.
4: Azt mondja, hogy srácok, 40 vagyok, se kutyám, se macskám, most kezdem a motoros jogsit, dundi is vagyok, inaktív karakter, Kinga küldte nekünk. Hát Kinga, igen, a motoros jogsit kezdesz, jó az, hogy nem visz motoros találkozókra, ott van egy csomó. szingli motoros pasi, és az működni fog. Én úgy gondolom, hogy én most vagyok az U-görbe tetején, 35 éves korom óta tart, most 39 vagyok, 30 évesen elváltam, akkor voltam az alján, most van egy 4 éves kislányom és a férjem, aki Tinderen ismertem meg. Na, látod, ő a tetejére teszi magát. Igen. Ő a tetejére teszi magát. Azt mondja, hogy mi van?
6: Sziasztok, 52 éves vagyok, 28 évig voltam házas, utolsó 5 év gatya volt, 50 évesen azt mondtam, hogy na most vagy soha, lépnem kell, 38 éves a szerelmem, és szárnyalok.
7: Hoppá.
6: Nem akkor ő, nő vagy férfi.
4: Akkor ő most megy fölfelé is. Aha. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Csesszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. Igen. Az én U betű, inkább egy L betűhez hasonlít. Vagyis leesett, és onnantól kezdve lent van, és egyenesen megy. Az alapján, amit elmondhatok, 10 éve vagyok az U-görbe alján, 30 vagyok, és most érzem azt, hogy kifelé jövök, de az elmondottak alapján ez nem U-görbe, hanem hullámvasút.
6: Van, aki csak annyi küldött, hogy rotty.
4: Rotty. Ez volt, hogy rotty. Nekem ti segítettetek a Covid óta, amikor nekem egyszerre dőlt minden, elváltam, gyerekek kirepültek, és bezártak, de túléltem veletek. Rám talált egy gyerekkori szerelem, és nagyon boldogok vagyunk, egyébként innen már csak felfelé, és az öregedés előnye, hogy a felesleges szarokat simán elengeded, élj a mának. Aha. Uh-huh. Egyébként ez szerintem ez tényleg így van, hogy a személyiséged éretté válik, akkor jobban határtartasz, nemet mondasz, kilépsz, elfogadsz. Változtatsz, elfogadsz, meghúzod, hogy valahogy már nem mész bele olyan arcokban, mert nem akarsz, mert rájössz, hogy ez rövid az élet.
6: Kipucolsz, elengedsz egy csomó olyan embert, akivel addig jópofisztált, csak azért, mert udvarias típus vagy, és rájössz, hogy már nem kellenek ezek az udvarias.
4: Már nincs erre szükséged, abszolút.
7: És Júli fel a fejjel, egy csomóan jelentkeztek, van egy 23 éves látássérült fiatal ember, aki tökre érdeklődik. Tehát nincs vége, nyugalom.
4: Igen. De Misi SMS, hogy nagyon jó, 32 vagyok. Igen, Balázs vagyok, 42 éves, nyert a Tisza, leszarom az U-görbét, írja valaki. 43-os férfi vagyok, csak annyit írok, esélytelen. Ja, Istenem, úgy repül az idő, hogy mire felveszem a másik zoknimat, addigra elmegy 2 olimpia. 30 vagyok, magányos anyukák, írjanak. Micska küldte nekünk. Nekem az U az inkább elírják sokan, azért nagyon durva. És 32 vagyok, 2 csodás kisfiam van, egy remek férjem, 11 éve együtt, most tervezünk építkezni. Nem érzem azt az U betűt.
6: Na, hát ha elkezdődik az építkezés.
4: Na, de oké, de akkor azért nem érzed, mert a 32-ben valószínűleg te fönt vagy. Tehát ugye az a boldogság görbének akár még az eleje is, ahol aztán majd tört egy belső, de a 20-as, 30-as évekre mondja az U görbének az eleje. Ez most még minden stimmel.
7: De meg van ez a típus gyerekek, akinek tényleg
4: meg aztán valaki végig süt a nap.
7: Igen, aki azt mondja, a végig süt a nap, hogy építkezünk, és elfogyott a pénz, és nem jött a mester, mindegy, de legalább csináljuk. Tehát ezt tökre tudom becsülni, aki így áll hozzá mindenhez, hogy ennyire pozitív, hogy legalább csináljuk, oké, nem sikerült úgy, ahogy akartuk, majd megcsináljuk később.
6: Én alapvetően ilyen vagyok, már sokszor mondom az ellenkezőjét, de én egy csináljuk, hát akkor most pofára álltunk, akkor majd utána sokkal jobb lesz. Tehát hogy én alapvetően egy nagyon optimista embernek tartom magam.
7: Hát,
6: talán még nem értem el az aljára.
4: Igen.
7: Mi nem világos még, Júli?
4: Igen. 44 vagyok, teljesen egyetértek Rolanda, csak én a női oldalon, 3 éve egyedül, nem találok olyan férfit, aki nem egy pótanyukára vágyik, hanem egy teljes értékű párra, akivel működik a női férfi energia. Ezt Viki küldte nekünk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
7: Hát benne van.
4: Igen?
7: Benne van.
6: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
4: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
7: Süthet még a nap neked is.
4: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
6: Anna,
4: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
7: Neked el gyere tudjuk ide. Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön!
4: Hadd szóljon!
6: Figyelj ide, merre veszem! Semmi gond!
4: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az, van itt lehetőség.
8: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy nagyon úgy,
4: Anna a legjobb. Hogy bármi. Hogy itt aztán, most aztán olyan kapós vagyok.
8: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is
4: ölelt.
8: Át is ölelt a
7: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
8: Én is az vagyok.
7: Te is?
8: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
6: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
8: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Tehát, hogy jól esnek.
7: Hát a múltkor beszélt, hogy a villamos vezetővel is volt az összevillanás, de aztán az első mondata az volt, hogy jegye van.
8: Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
4: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
8: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
4: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
8: igen,
4: volna?
8: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
6: hogy mondjuk innánk
8: egy kávét esetleg. Mit
4: tehát, hogyha tovább vihetted volna?
8: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Tehát abba az életkorba az ember, plusz
4: már
8: hát ugye
4: a gondolat elég, hogy tovább vihetted
8: volna. Van egy férjem, azért az is azért
7: de hozzá, aki szeretek. De összeért, ahogy gyúltatok az akciós tej fölér?
8: Nem. Az a szatyorba segített.
4: Amiből az ember érzi, hogy ez akár tovább is mehet.
8: Igen.
7: Az van ilyenkor, hogy csak túl gondolod, nem lehetett volna.
8: Nem.
4: Amikor érzed,
8: nem?
4: Ezt
8: megérzed.
4: Aztán oda nyúlsz egy élesztőért, fogod a budipapírt, becsapod a honod alá. Levesztesz még egy domestoszt, kettő kacsát, meg egy flóraszeptet, aztán elindulsz a pénztárcsát.
8: Igen.
4: És útközben még becsapsz egy gumikesztyűt a kosárba, csak hogy... És egy WC kefét.
6: Előveszed a Lidl kártyádat, aztán...
4: Százamész megcsen a tarhonyás hús, bevágod a mikróba is. És maradnak a szürke hétköznapok. Hát ez ilyen.
8: Igen.
4: De ott de van a villanás.
8: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, na azért valaki számára még látható vagyok.
7: És akkor fogtál egy kígyóborkát, és végül sem. Hát, ha megérti.
4: Igen. Azt mondja, hogy 51 nő vagyok, 45 évesen nagyon komoly betegség után szembe kellett néznem magam, a házasságom jó, egyre jobb, gyerekek önállóak, örökbe fogadtunk egy kutyát már, szarok mindenki véleményre, a tehetem röhögök mindenen és mindenkin. Akkor ő megy fölfelé az U-görbén valójában, nem? Az élet nehéz szakasz, amikor fiatal vagy és nincs pénzed, meg amikor dolgozol, később idősebb vagy, akkor sincs. Köszönjük szépen, ő egyelőre még mindig az alján van. Én az U betű kezdő szárának a tetején érzem magam, 26 éves férfi vagyok, idén házasodom, még nincs lejtmenet, de már látom a ránk váró nehézségeket, gyerekek, ház, stb. Aha, tehát ő még fönt van, de már fél attól, hogy elindul lefelé. Mit látsz?
7: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
6: De személy!
4: Igen. Tudom, hogy csak a tenalébiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalébi.
8: Levenni!
4: Fiatalember az inkontinencia betéte, de olyan nekem, ha fölfelé nyúlok, mindig bepissendek egy kicsit, hogy adja már oda azt a tenalébi.
6: Mama, egy kicsit,
4: menje már én meg ezt egy pürével, itt nem tudom levenni.
6: Nedves takarítást kérek a hármas sorra.
8: Igen. Egy nyomorult megjegyzem a számodat.
7: Ez az.
6: Bandol van ezzel.
4: Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
6: De te is, aki azt Juli, még bármi jöhet, kézen fogva a menopauzában.
8: Jöttök ti még ide.
4: Így is van mindenki, előbb-utóbb mindenki odaér.
8: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb, ahogy mondta James Dean, haj meg, vagy éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
4: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
7: Ja, és innen föl.
4: Ilyen sokan írtak ugye, hogy azért innen fölfele, megírtak még az elején lévők, akik nem érzik az U-görbét, hogy még ennek az egésznek az elején vannak. Jól van, érdekes kis kutatás ez, van benne valami játékunk még van?
8: Hogyne, ojjajajajaj.
4: Igen?
8: Rengeteg jelentkező van.
4: Úgy. Rengeteg jelentkező, mi mit adunk, én már is felejtettem.
8: Ez a luxus porció.
4: Én még mindig, én úgy érzem, hogy éjjel adjuk ezt a porciót. Én ezzel fog álmodni ezzel
7: Ali,
4: a porciót.
7: Négyet adtunk, ez az ötödik.
4: Nem akar elfogyni ez a porcióba? Büdös életben? Rócsol is ezt takarítjuk majd szombat egy fő utcáját?
7: Nem, ott nem, de utána visszajönnek.
4: És nekem ez úgy tűnik, hogy 3 hete játszott.
7: Azért, mert nagyon sokat játszottunk, mert 3 hétig benyás játékot játszottunk, ja. Most porszívósat, hogy így egymásba érnek.
4: A csuklós össze WC hang az nekem, mint a 2 hete lett volna, pedig 2 napja volt igazából, nem tudom mi van. Ez a porszívó nagyon beakadt. Jó, de utolsó darab akkor.
8: Utolsó
4: darab. Jó,
8: és aranybú van.
4: Aranybú van, úgyhogy lehet jelentkezni, írjatok a játszalátok. Egy szép kis felmosós porszívó, ami ajándékunk így a túrja előtt, még az utolsó darab. Jó, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
6: Csendből csinálok pénzt.
7: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
5: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József, magyar király. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Végül a várható időjárásról. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Idő őr, Jules. A jobb felső sarokban, ne tudjátok meg, minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: A kis himnuszunk, hát ez már mondhatni a himnuszunk lehet, 4:10 lesz pontosan, 2 perc múlva az első motoros brigád nem sokára kifut.
2: Így van, a gyengék maradnak.
1: Rajtól a brigád. A brigád nagy része már itt van. A brigád kisebbik része csatlakozik majd. Itt már nagy zsizsgés van. Megjöttek a Ducatisok, vonulnak a KTM-esek, lent vannak a Triumfosok, kérem szépen.
2: Mindenki, jön egy BMW-s.
1: Mindjárt csatlakozik egy BMW-s, igen, itt mindenki a saját márkáját. Viselővel kapcsolatom saját pólóba jött, érted? Ducati, hagyjan már.
2: VIP-t.
1: Semmi. Persze. Olaszok mit tudnak?
2: Sokat. Nekem nincs velük bajom.
1: Lettőfélek, én is rá fog ülni a V4 multisztrádára, és bevágom a GS-t valahova.
2: Jó az. Jó, impulzív. Megtartott tartalék
1: motornak. Jó, tudod, hogy impulzus vásárló vagyok, tehát hogy nem kell mindig jól járni. Jó motor, nem, igazságtalan vagyok, szeretem csak. Na mindegy. Jól van, gyerekek. Meglátjuk.
3: Kis mazohizmussal végighallgattad, hogy mi lesz a következő 2 nap programja.
1: Ez erős. De nem kell mindig jól járni, tehát ez nem baj. Nem baj. Van, akkor megy, lehet, elütnének, érted, hétvégén. Vagy valami idős bácsi ott Ausztriába kifordulna elém. Én hiszek ebben.
3: Valami karmikus oka van.
1: Nincs ezzel baj. Mindenki akkor csatlakozik, amikor tudom, úgyis tőle teleraknak videókat addigra. Legalább videó megnézzük. Több autó karambolozott Budapest felé az M0-áson, a 65-ös kijáratnál rendőrtűzoltó helyszínen. M0-M3 felé Csömöri kihajtó előtt baleset, ez szerintem ugyanaz, hosszú hetényi elágazásnál nagy baleset, ez a 6-os főúton van, zajlik a helyszínen is, útszűkület. Gyerekek, mindenki keveset aludt, vagy nem tudom, mi van a levegőben, de nagyon sok baleset ma. Amennyire nyugis volt a hét, annyira sok baleset van ma, úgyhogy lehetek óvatosak, lehet, hogy meleg front, hétvége 25 fok, aztán jön a hideg front, szóval itt most azért kapjuk az esőt, de az nem baj, essen, még nem örülök, hogy a turnén.
3: Egy héttel később is esett.
1: Egy héttel később is esett volna. Aranyat ér, meg nagyon kell, meg óriási az asszály, tehát konkrétan tényleg 1 méteres a, nem tudom, a vízhiány, ugye a föld rétegén belül. Az első 40-50 centis sansztalan, de utána is még nagyon mélyen van, úgyhogy nagyon kell, meg essen sok. Igen, egy hetet várhatott volna.
2: Vagy essen éjszaka.
1: Vagy essen éjszaka.
2: Lehet ilyet kérni, hogy este 9-től, vagy 10-től.
1: Igen.
2: Reggelig.
1: Igen. Jól van, gyerekek. Na, akkor egy utcsójátékunk.
2: Utolsó porszívunktól búcsúzunk
1: fájószívvel. Igen.
2: Ez nem is porszívó, hanem egy univerzális mindentudó szerkezet, Gyula új szerelme.
3: Kíváncsi lennék rá, hogy ez az univerzális mindentudó szerkezet mit kezdeni a mi kutyaszőrünkkel.
2: Mindent összeszedne.
3: Évente, minden évben megeszünk egy porszívót.
2: Ezt azt hittem, egy kutyát.
3: Tönkre tesszük őket, leamortizáljuk.
2: Mert ez föl is mossa, érted?
3: A prémium kategóriás porszívókat is hazavágja. A mi kutyánkat egyszerűen nem lehet bírni. Annyit vedlik.
2: Tarts kint.
3: Ja, oké.
2: Okay. Jó, ezt magyarázzuk el neki, mi, meg a családnak.
3: Zoknika, most
1: úgy gyerekek, közben nem túl vidám hír, de azért itt zajlanak a közéleti események. Láttátok, olvastátok? Ugye a Szülő utcán, de mi is foglalkoztunk, amikor kitört a balé, javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja vallomást tett az ügyészségen, és elmondta,
3: hogy ki
1: lehet Zsolti bácsi néven emlegetett személy, a nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Csütörtök este a TikTokon jelentette be, ugye Bangó Sándor, hogy vallomást tett az ügyességen a sokat emlegetett Zsolti bácsi ügyében, és a hatóság arra kérte, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra a férfi nevét, és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetni a folyamatban lévő nyomozást.
2: De várjál, egy hete volt hír, hogy mégsem mondja, mert nem vállalja, és tökre megértem.
1: De aztán volt, hogy meggondolja magát.
2: Ja, és akkor meggondolta.
1: Így van, meggondolta magát. Ugye volt egy olyan szándék, hogy egy korábbi interjúban ő valóban elmondta, hogy tudja, kicsoda Zsolti bácsi, és hajlandó a feljelentési kiegészítést tenni, aztán ugye meggondolta magát, mert hogy nagyon megterhelő számára ez a folyamat, és aztán jött a hír, hogy mégis hajlandó megtenni a feljelentés kiegészítést, és hát őt egyfajta ilyen korona tanúként kezelik, és ugye megteszi a feljelentést és a kiegészítést is, és
3: De a nyomozatnak ebben a szakaszában mi változtat, hogyha elmondja? Hát nem fennáll a megszökés lehetősége? Vagy mi? Tehát, hogy
1: hát tanúk befolyásolása, bizonyítékok eltüntetése, nem tudom. Azt sem tudom, hogy ez hogy évül el, mikor évül el, elévül-e egyáltalán, nem vagyok benne biztos. Ez nagyon sok minden van.
2: Na de várjál, aki
1: 2016-os, 17-es, 20-as sztoriról beszélünk, most 2026 van. Nem tudom, hogy egyébként ennek a bűncselekmény mennyi az elévülés. Vagy van-e, lehet, hogy 10 év, nem is 5 év, nem tudom pontosan.
2: De hát Zsolti bácsi tudja, hogy ő a Zsolti bácsi. Ha most ezt összerakja, hogy a tanú az bement és elmondta, hogy ő az, Érted? Ahhoz nem kell kiszivárogtatni semmit, tehát hogy csöpp esze van ennek az embernek, már ez az eddigi tevékenységéből nem derült ki, ha akkor érted, elkezded magad menteni előre. Eltüntetsz mindent, ha van valami is.
1: Igen, nem tudom. De hát nyilván előbb-utóbb azért ez nem fog tudni titokban maradni egyébként. Tehát, hogy
2: és ne is maradjon.
1: Maga Zsolti bácsi már szerintem nem veszélyeztet semmit, tehát nem feltétlenül ő, hanem a nyomozás nehezítheti, vagy a további tanúk megjelenését, kihallgatását. Szóval, hogy nem tudom. Milyen elévülés, pedofil elévül? Nem biztos, nem vagyok benne biztos, csak felmerül ugye, hogy hány év után egyetem van elévülés. Nem tudom a BTK ezen paragrafusát, nem tudom, hogy ez hogy van, azért nem is akarok hülyeséget mondani, csak felmerült, hogy hány év ilyenkor, hogy van egyáltalán év. Mindenesetre, hát nagyon, nagyon kíváncsian várjuk a dolgot egyébként. Mert hogy prekoncepciója mindenkinek van.
2: Így van, de derüljön ki, és akkor...
1: Tessék?
2: Akkor derüljön ki, tudod, és akkor aki nem az a Zsolti bácsi, az azt mondhatja, most már jogosan, hogy ez nem én vagyok, kész. Ennyi. Tehát tudjuk meg az igazságot, igenis, ebben is. Nem?
1: Hát aztán a bizonyítási szakasz azért az nagyon nehéz. Tehát, hogy utána megváltozott, akkor ugye neked azt ott bizonyítanod kell.
3: Hát itt 2-3 év a nyomozati szakasz van a tanúvallomás után. Tehát, hogy ez nem jövő héten fog lezárulni, hanem akkor ez még egy elhúzódó sztori lesz.
1: Hát kérdés, eddig meddig jutott el, volt-e valódi nyomozás, meddig jutott el, hány akta volt eddig, volt-e akarat, valódi akarat, valódi szándék az ügyészség részéről, ezeket a szándékokat, akaratokat lassították, fékezték, ellehetetlenítették, betették a fiókba legaljára, hogy nyilván az egész szülő utca arról szól, hogy nagyon sok minden ki, és nagyon sok akta, és nagyon sok bizonyíték került sajnos a fiókban nagyon mélyre, hogy ne legyen elővéve. Szóval, hogy meglátjuk.
3: Kérdés az,
1: meglátjuk.
3: Hogy ebben a helyzetben most előbb bújik-e mondjuk még néhány áldozat, ha van. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel is, ezért is próbálják visszatartani ezt az információt, mert lehet, hogy még arra számítanak, hogy még...
1: Azt írja valaki, ebben igazán van, igen, hogy a gyermekbántalmazás nem évül el, mint ha lehet volna egy ilyen törvénymódosítás. Aha. Igen, ebben van igazság, hogy törvénymódosítás történt, hogy ne évülhessen el, így van, igen. Hát aztán ez azt is lehet, vonzhatja maga után, igen, hogy még 2-3 áldozat felbátorodik. Uh-huh. És akkor az már dominó. Tehát akkor viszont, ha kimernek ott még többen állni, akkor az kemény. Hát kíváncsiak. Kíváncsiak vagyunk egyébként. Jó, itt van a játékosunk, egy jó porszívó játék. Haló!
4: Haló, sziasztok, Kati vagyok.
2: Hello, Kati!
1: Mi a helyzet, Kati?
4: Sziasztok. Szeretnék nyerni egy porszívót.
1: Na ne csinál, tényleg. Megőrítesz ezzel.
4: Igen, ott kötöttek el a gyerekeim, és mindent elvittek.
1: Mi kiraboltak, hogy mi?
2: Milyen jó szülők.
3: Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel.
1: Elköltöztek, kiraboltak.
3: Jó, hogy nem gyújtották rám a lakást.
1: De mi az, hogy mindent elvittek? Elvittek a porszívót. Ja, hogy...
4: Elvitték a porszívót, elvitték a mikrót, elvitték a vízforralót, a felmosót, mindent elvittek.
1: Ez azért ez nem szép dolog, hogy a gyerekek kirepülnek, és nem maguknak megteremtik, és dolgoznak, hanem lerabolnak téged. Ez nem annyira elegáns.
4: Hát azért ők is dolgoznak, csak azért egyszerre kettő elköltözött, úgyhogy nehéz volt nekik is, meg hát így nekünk is.
1: És hogy érzed magad most, hogy így elköltöztek 43 évesen?
4: 23
1: évesen mentek el, akkor ez egy időbeli kirepülés, az úgy helyén van, igen. Akkor már azért úgy menni kell, szóval még az egyetemi első munkaévek alatt lehet otthon, de való előbb-utóbb azért aztán menni kell, persze.
3: De légy őszinte, elvitték, vagy te adtad?
4: Hát én adtam.
1: Persze. Hát ilyen egy anyuka, vigyék csak. Jól van, és mivel pótolod a gyermekneveléses szülői
3: porszívózás
1: identitásod, elvesztését, vagy háttérbeszorulását, vagy átalakulását? Mi a...
4: Még szoknom kell.
1: Szoknod kell, mi? Aha.
3: Mennyi ideje?
4: Hát az egyik az egy hónapja ment el, a másik meg 2,5-3, inkább 3 már.
3: De fura lehet.
1: Az kemény.
4: Nagyon, nagyon üres a ház így nélkülük, meg a cuccok nélkül is, de inkább nélkülük üres. Úgyhogy...
1: Na jó, hát ezt lassan odaér. Juli például lassan odaér. 18-20, menj aki a gyerek? 19?
3: 19-18.
1: 19-18, hát egy pár év és ott is.
3: Bár a fiam most rákérdezett, hogy mikor fogjuk beépítetni a tetőteret.
1: Nem akarja annyira elmenni. Na jó van. Kati, figyelj ide, akkor mutatjuk az effektet, jó?
4: Próbáld
1: kitalálni, hogy mi történik.
4: Jó.
1: Itt történt valami. Aha.
2: Hát a végén már ismerős.
1: Igen. Mi az eleje? Mi lehet az eleje szerinted?
4: Hát szerintem valami folyékony kiömlik.
1: Én nem tudom, mert nincs előttem megoldás. De itt a megoldás, a szemem előtt van a megoldás. Bocsánat, figyelj!

0: Hát az csak össze-vissza az olaj.
1: Az igaz, hát persze, igen. Jó, figyelj, szerintem ez nagyon elmés játék, de hogy ezzel itt tulajdonképpen meg vagyunk, el tudjuk fogadni. Úgyhogy...
2: Tulajdonképpen
1: bármit el tudunk fogadni. Azt mondasz, amit akarsz, hogy bármit elfogadtunk volna. Mutatjuk, hogy mi a nyeremény. Figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artistin Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
1: Na!
0: Köszönöm szépen!
1: Na, látod!
2: Na, aztán csak óvatosan, mert visszajönnek még a gyerekek. Azt ennek is lába kell.
0: Most már tudok mivel takarítani.
1: Jól van, akkor használd egészséggel, vagy hát nem tudom, hogy lehet az egészséggel használni. Sok örömöd benne, ez se feltétlenül jó egy háztartási eszközre, de...
4: De legalább
1: megkönnyíti a dolgot. Jó? Használd akkor, Kati. Köszi!
0: Jó, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Hello! Na jól van, gyerekek!
4: Miattuk az utolsót is, ígérem, hogy valamit intézünk a kitelepülés utára, mert a kitelepülés vagy a kitelepülés alatt a rettet mennyiségű ajándékunk lesz. Tehát ketsek, 100 000-vel profi grill, amit csak el tudtok képzelni. Jó, tehát hogy nem szomorkodunk, hogy most ez véget ért.
1: Ja, igen, abszolút, persze. Hát jövő héten újra tele vagyunk nyereményekkel, akkor viszont azok nyernek, akik kijönnek a helyszíre. Tehát a telefonos játékok annyira nem, hanem inkább a helyszíre jövőket akarjuk majd ottan megszórni. Esernyővel, esőkabáttal, szélvédőkabát, kesztyűvel, hősugárzóval, hősugárzóval, forró teával, ahogy most látjuk az időjárás előjelző. Nem, ennyire nem vészes gyerekek, úgyhogy nincs ezzel baj. Ugye jövő hét hétfő, Győr, reggel helyett délután, 5 órakor vagyunk, és reggel is leszünk, tehát hétfő reggel vagyunk, és az egy felvett adás. Úgyhogy senki ne várja az SMS-ét, de itt leszünk. Vendégünk is lesz, és témáink is lesznek, nem best of a hétfőn. Tehát ezt elmondjuk, nem csalunk, jó fejek vagyunk.
2: De jó kis adást.
1: Egyáltalán nem vennétek észre, a felvett lenne, meg tudjuk úgy csinálni, de nem csapunk be senkit. Ez már fejlődünk mi is, nem? Régen heteket vettünk úgy, hogy felvett, hogy fingjuk nem volt, csak várták az SMS-éket.
2: Felvettük, ugyanezt szorokozom
1: már. Igen, aztán átmentünk a best-of-ba, aztán abból lett. De most nem akartunk senkit itt hagyni. Úgyhogy felvett adást.
2: Senkit sem hagyunk az útszélén.
1: Az biztos. Jövünk még egy recepttel, ugye?
4: Így van, ez van még. Péntek van, lesz neki Fentezem. Egy jó best-of-fal, egy elköszönéssel.
1: Te már motoron vagy, én látom. Te már homályos neki. Te már Glóz Hockner, Rockner, Glóz Rockner, sose tudom kimondani, Lankái motorozol.
4: Az lesz holnap.
1: A kis Ducatis, meg KTM-es haverjaiddal.
4: Hát jó, mindenki nem haver azért. Igen, ugye, igen.
1: Vannak a haverok, és van egy Ducatis. Igen. Na jó van, jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataival 5 perc, pontosan 9:30.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Travel

0: kompakt hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József, magyar király. A kedvező forint-euro árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a várospolgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Híreink végén az időjárásról. Általában több órás napsütés ígérkezik a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutántól előbb a déli vármegyék, majd az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Főleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. A hőmérséklet délután 21-27 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kértünk egy kis segítséget, beszéltünk dr. Kíván Gergő, osztályvezető főorvossal, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnökével. Gyűjtenek mindenre, ráadásul itt most az 1% gyerekek a gyermekdaganat.hu-n. Akár a Best of meghallgatása után, ha akartok, tudtok segíteni 1%-kal, pénzküldéssel. Elképesztő, hogy ők mit csinálnak, és hát sajnos sose lehet tudni, hogy mikor üt be a ménkő, hogy szokták mondani, úgyhogy őket hívtuk, mert nagyon sok eszközre szükségük van, akartunk egy kicsit mi is segíteni nekik, és az U görbéről beszélgettünk, az életünk boldogság görbéről, amiről megállapították, hogy 45-47-48 évesen vagy a gödör alján elvileg, aztán onnan, ha minden igaz, felívelő szakasz kezdődik, hát megvitattuk, hogy kinél hogy vajon ez.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Olyan mennyiségű pumpa kell egy betegnél, 3-4-5, ami folyamatosan megy, és nem is az a baj a pumpákkal, hogy nincsenek, hanem talán, hogy nincs elég, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, mint egy autót, amit bekapcsolnak, és utána 0-24 órában, majd a hét minden napján, majd az év minden napján folyamatosan megy. Nyilván egy ilyen autó egy év alatt tönkre megy. Annyi kilométer lesz benne, hogy már nem lehet javítani. A pumpákkal ugyanez van, tehát folyamatosan mennek megállás nélkül, ha az egyik betegnek nem kell, már átteszik a másik beteghez. Tehát tulajdonképpen tekinthetjük rájuk, mint fogyóeszközökre, miközben tényleg drága készülékekről van szó, és ezek nagyon minőségi, jó készülékek, de olyan mennyiségben kell, olyan mennyiségben van rájuk szükség, hogy sajnos egy idő után tönkre mennek. Betegek, daganatos betegek. Az ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy a fertőzések nem mennek át. És a fonendoszkóp az az egyik eszköz, amivel át tudunk vinni egyik betegről a másikra baktériumokat, tehát ezeket folyamatosan fertőtleníteni kell, sőt az a legjobb, hogyha a beteghez tartozik a fonendoszkóp. Tehát nem az orvos viszi szobáról szobára a fonendoszkópot, hanem minden szobába beteszünk fonendoszkópot, amely a beteghez tartozik. Na most megint csak arról van szó, hogy ezek tönkre mennek. Az állandó fertőtlenítés nem erre vannak kitalálva, általában a fonendoszkópok, hogy minden beteg után fertőtlenítség, és tönkre megy a membrán, nem lehet vele már olyan jól hallani. Tehát itt erről van szó, hogy az amortizáció tönkre menet sokkal fokozottabb ezen a területen, mint mondjuk az egészségügy más területén.
3: És az igaz, hogy ezeket a fonendoszkópokat ugye a kórház vagy az intézmény nem biztosítja? Ez az orvos sajátja?
2: Hát ez mindenütt úgy van, így van. Aha. Szerintem, hogy az orvos maga biztosítja a személyes működéséhez szükséges eszközt. Tehát egy neurológus szerintem van a reflex kalapácsot maga szokta megvásárolni magának, hiszen ő tudja, hogy milyenre van szükség. Tehát ezek olyan személyes dolgok, amelyek szerintem az orvoshoz tartoznak, viszont a mi esetünkben azért ez egy kicsit más. Tehát itt a beteghez tartozik az eszköz, és ezért sokkal többre van szükség, mint mondjuk egy fonendoszkóp és egy orvos. Minden beteghez kell egy ilyen eszköz.
4: Hány intézmény, hány osztály tartozik hozzátok?
2: 8 kórházban kezelünk daganatos betegséget Magyarországban, 8 centrumban, amelyek egyenletes eloszlásban vannak Magyarországon, tehát ha egy gyermeknél fölmerül a daganatos betegség gyanúja, akkor valamelyik központunkba kerül, ahol a megfelelő szakértelm, a megfelelő diagnosztikus lehetőségek és a diagnózis esetén a terápiás megoldás is rendelkezésre áll.
4: Ez most körülbelül hány gyereket érint?
2: Ez évente 350-400 új beteget érint, tehát ennyi betegnél, ennyi gyermeknél diagnosztizálunk daganatos betegséget Magyarországon, és mivel a kezelés nem egy évig tart, hanem tovább, egy időben akár több ezer beteget is kezelünk a centrumainkban.
0: Titeket most az 1% az érint, vagy érinthet?
2: Hogyne, természetesen. Nagyon sokat számít nekünk az 1%, mert ebből tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a mi egyesületünket, vagy hálózatunkat, ami egyébként több mint egy 50 éves szervezet, mint a informatikai példát mondok, mind a hardware és a software. A hardware a kórházak, a műszerek, az ágyak, a pumpák, a gyógyszerek, és mi vagyunk hozzá a szoftver, a tudás, tehát azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők jelentik azt a tudást, amivel ezeket az eszközöket működtetni lehet. Mi egy egységben dolgozunk, tehát a 8 centrum orvosai közösen beszéljük meg a betegeinket. Képzeljék el, olyan tumorbordunk, ahol az összes beteget megbeszélünk. Telepítettünk egy Zoom rendszert, ami napi szinten használunk, és beszélgetünk a betegeinkről. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: Gyermekdaganat.hu, ugye ez az oldalatok, itt bankszámlaszám, 1% támogatás, Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, tehát minden adat fönt van, ha ne. Valaki 1%-ot szeretne utalni az adójából, utalni szeretne nektek, KP-t, pénz, segítséget, a gyermekdaganat.hu-n mindent megtalál. Azok ti vagytok, és ez a hivatalos. Ugye mi sem mondunk akkor direkt több adatot, adószámot, számlaszámot, teljesen nem. Fölösleges, ott fönt van minden.
2: Ez így van, ez a mi honlapunk, és itt minden megtalálható.
0: Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid a lehetőségeddel.
4: Mennyi van még?
0: Azt mondja, hogy ez a 45-47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamaszgyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
3: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
4: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
4: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
3: Elengedted.
0: Na, mit mondtok
3: el? Benne van az elfogadás.
4: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
3: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így.
4: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelévelő szakaszban igen? vagy.
3: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
3: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
4: Nem, hát mondjuk mondok egy példát. Mostanában igazán elszomorodni.
0: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
4: Óriási
0: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
4: Hogyne rám, az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
5: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az U-görbe alját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek.
3: Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
5: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
0: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az U-görbe felfelé ívelő szakasz? Az U-görbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
4: Igen.
0: A kapuzárás? De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
4: Nem, mindenkinek nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg igen, lelki érés, ami
5: az a szellemi
4: amivel mi már rendelkezünk.
3: Jó, Júli, hagyjad már!
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
4: Ezt remélem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
4: Ja, de olyan,
0: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek ne, körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
4: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
4: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
1: Balázsik a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, itt vagyunk.
3: Már nem sokáig,
0: mert elmegyünk. És mi a recept?
3: A recept, kérlek szépen, milyen szezon van most?
4: Cseresznye.
3: Hülye. Már bocsánat.
0: Spárga.
3: Spárga, eper, új krumpli. Hát ezek vannak, úgyhogy itt a tavasz, és akkor ezeket be lehet próbálni. Plusz egy görög csirke van, ami ilyen rengeteg fokhagymával és citrommal sül egybe az új krumplival. Kurva jó. Nagyon finom, és a spárga pedig egészséges. Aki pedig nem érzi az illatát akkor pisilés után, annak az orrával van
6: jó,
3: baj.
6: Jó, én vagyok.
0: Halló!
6: Halló!
0: Elfogadjuk, jó. Szia, Balázsék, azt mondtad?
6: Balázsék,
0: nagyon jót írtál nekünk, azt írta, csak annyira vagyok az aljára, hogy eddig az, a virágzó cseresefámról, de szép jó lesz, egy csomó pálinka jutott eszembe, most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes, hely lenne felakasztani magam. De akkor mi lesz a pálinkával? 48 vagy, akkor te most az úgörbe alján vagy?
6: A legalján, igen.
0: A legalján, hát akkor onnan felfelé.
6: Nagyon remélem, most adtatok egy kis hitet.
0: Na, jó téma volt, mi is szerettük, igen, ez érdekes volt, és különböző korosztály írt nekünk mindenhonnan.
4: Meggyőződésem volt, hogy férfi lesz.
3: Nekem aki is írta? A pálinka miatt.
0: Igen.
6: Mert a pálinka, igen, te minőt is szeretjük, vagy igen. Én, igen.
0: Hogy hívnak is, hol hallgatsz minket?
6: Justine vagyok, és egyébként Dunaújvárosban.
3: Justine, hoppá, jövő héten csütörtök.
6: Igen.
0: Így van.
3: Gyere, Justine, jössz?
6: Ott leszünk természetesen.
3: Szuper, vagy integes nekünk.
0: Igen.
6: Mindenképpen. Jó. Vagy egy virágzó cseresznye fággal, jó?
0: Jó. Vagy
3: egy üveg párinkával.
0: Igen, vagy egy kötéllel. Hozz egy kötélet. Akkor tudni fogjuk, hogy te vagy kötéllel a nyakadban. Van egy plusz ajándékod, ezt mindjárt megmutatjuk, hogy mi ez.
6: Nagyon köszi.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Szegedi Szabadtéri, na ez jól hangzik, ide nyerti jegyet.
6: Nagyon szépen köszönöm, köszi.
0: Jó mulatást akkor ott az U betű alján, csak fölfelé, jó?
6: Köszönjük szépen, köszi.
0: Jó van, ciao, köszi.
3: Hello. A recept meg a mi Facebookunkon van, csak úgy, mint ugye a... szervezetnek a mindenféle
0: lehetősége. Így van, a Magyar Onkológiai Hálózatnak a minden információja, igen. Gyermekdaganat.hu, ugye, ha erre rámentek, ott is ott van minden. Adó 1%, segítség, pénzbeli utalás, minden jó jön neki.
4: Ferko, hány kilométer ma?
3: Nem sok, hogy 580.
0: Istenem,
3: azért, de azért jó, hogy korán indultunk.
0: Este, mikor megérkeztek a szállodába, és ez a kis Ducati is nagyképűsködő, leül az első sörem elé, csak egy fotót róla, hogy milyen állapot van.
3: Meggyötörve.
0: A csávó ahhoz van szokva, hogy 250 km lemotoroznak fenszín, nagyokat fotóznak, nagyokat motoroznak, és délután 3-kor sörözik a szállodába. Ó, ő nem tudja, hogy egy olyan brigáddal jön, ahol este 8:30 alkonyatkor még azt mondja a Feri, hogy már csak 80. Viszont szerpentin.
3: Most jön a szép része.
0: Érted? A csávó azt hiszi, 3-kor sörözni fog, érted, a bárba. Hát mondtuk neki, felejtsd el. 3-kor leszel a túra 1/3-ánál, haver, és még előtted van 2:80. Csak visszafordítókkal.
4: Ott fog morogni. Jó ötlet neki.
0: Jó egy fotót, ahogy leül az első söréhez este 9-1. Megérkezik a Ducati is, ha megnézzük, hogy milyen az arca. Na jó van, akkor vasárnap, Tali.
3: Várunk nektek nagyon nagy szeretettel.
0: Képeket küldjetek.
3: És aztán
0: jó?
3: Jövő héttől akkor turné, hétfő este Győr, van. Gyertek!
0: Jövő héttől turné, Győr Széchenyitől ott kezdünk. Szép hétvégét mindenkinek, sziasztok! Ciao.
1: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
12: Ma is 17 órakor! A lemezjátszók mögött ma

lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Ban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Jószerivel végig pillegtük a műsorom első 17 percét, drága Rádió 1-esek, most viszont énekelni fogunk, hogy legyen egy kis balansz, hogy ne legyen unalmas a zene. A jó kedv viszont nem véletlen, szép napsütés volt egész reggel, kivéve keleten, de ott is oszlik majd szinte mindenhol, és 26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépő világsztárjaink dalai. Páros belépőjegyet hoznak a szerencséseknek ma is. Most az információk között gyorsan át is vesszük, hogy kik zenélnek majd heteken belül a születésnapunkon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. Május 24 pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál a kedvenc dancezeneinkkel, a Rádió 1 legkedveltebb igazi mai slágereivel, világsztárokkal és a lemezlovasainkkal. Samfeld, a Swiss Disco, Accent, Cyril a színpadunkon valamennyien egy órás DJ-szettel, és ezekben a napokban, amikor megszólal tőlük egy dal, a hétvégén is, akkor a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. Halló, halló!
1: Szia!
0: Szia, ki vagy?
1: Regina.
0: Hogy telik nálad a péntek, Regina?
1: Dolgozok.
0: Dolgozol, és közben a Rádió 1-en hallottál egy dalt?
1: Accent, Misha Miller, Don't Leave.
0: Aha. Bizonyám, Regi, ahogy mondtam, az előbb Accent is fellép nálunk, Európa klubjainak kedvenc sztárja, neked pedig már csak a Rádió 1 szlogenjét kell tudnod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger legy!
0: Mert felhívtál 10-ként!
1: Azon! Jaj, de jó! Szupi! Nyertem jegyet?
0: Mutatok valamit, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Felismerted a dalt, tudod a Rádió 1 szlogenjét, 10-ként hívtál fel, hát persze, hogy jár a páros belépő.
1: Jaj, de jó! Örülök, nagyon jó!
0: És drága Rádió 1-esek, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik! Bármikor zenélhet bármelyik világsztárunk a folytatásban is, és akkor újabb páros belépőt vihet el valaki a Rádió 1-től.

Imádom a játékainkat, és hamarosan ismét lehet nálam páros belépőjegyet nyerni ismét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Az egyik világsztárunk dalát kell most is majd észrevenni, és ők a Swiss Disco. A body,

0: Swish Disco React, azonnal hívni kell, mert a 10. telefonálót bejuttatom pünkös vasárnapra a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Én Györke Attila vagyok, az órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: A vashián kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Akkor elindul az egyik dal, telefonálni kell a 0623111-en tizedikként, és elvihető a páros belépő a szülinapunkra. Az időjárás pedig egyáltalán nem vonja el majd a figyelmünket a játékról. Fátyol felhős, napos, kevés helyen gomoly felhős idő lesz délután is 26 fokkal. A hétvége is napsütéses lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Radio 1-en.
1: A New Religion. Faith Lastod és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rexa ugye sikeres dalszerző, ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. És nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. Bibi Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez

Ilyen szélű vagyok. Itthon ülök, kávésületet tartok, nem dolgozom. Szabadidőm van, és szeretlek titeket hallgatni éjjel-nappal, még a telefonomon is mindig szóltok. Nagyon-nagyon jól csináljátok a műsort, úgyhogy egész nap titeket.

0: Radio 1 DJ-t, Cookit, a diszkósi csapatát és a World Is Mine Radio Show teljes legénységét. Hölgyeim és uraim, ha valamelyik világsztárunk zenél bármikor a nap folyamán, akkor a 0623111111-et tessék hívni és nyerni páros belépőket a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: reggelen csak igazi mai sláger megy. Itt a játék ideje. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai most is, és majd a hétvégén is páros belépőjegyeket hoznak a szerencséseknek, amikor megszólal Accent, a Swish Disco, Samfeld vagy Cyril egy igazi mai slágere. Azonnal telefonálni kell nekünk, mert a szemfülesek nyerhetnek. És egyébként fél órája nagyjából, amikor súgtam picit, hogy melyik dalt kell majd figyelni, akkor Krisztike küldött egy Vibert. Atis, na ezzel a dallal szeretnék nyerni, imádom ezt a számot, hajrá React, írta Kriszti. Lássuk, hogy Kriszta ér el akkor most engem tizedikként. Halló!
1: Szia, játéka jelentkeznék.
0: Nem Kriszta. Nagyon nem Kriszta. Hogy szólíthatlak?
1: Totya!
0: Te szereted azt a dalt, amire jelentkeztél?
1: Igen, igen, imádom.
0: Melyik volt ez?
1: Beach Discoria.
0: Aha. My body react. A Swish Disco egyenesen Angliából utazik el, hogy velünk ünnepelje a Rádió egy születésnapját. Te, Totya, melyik városból hívtál?
1: Szigethalom.
0: Szigethalomról jöhetsz bulizni, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedik lettél, Totya!
1: Hát, ezt hiszem. Komoly. Kemény. Bíztam benne, hogy egyszer összejön.
0: Akkor már régóta próbálkozol ezek szerint.
1: Így van.
0: Na de most így akkor...
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, de király!
0: És a többieknek mondanám, nem szabad feladni, drága Rádió egyesek. Látom, hogy óráról órára mennyien szeretnének nyerni, mind a 10 vonalunk csörög még most is. Hát ezután is fogunk dalokat adni.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, mindjárt indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiát, az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik. Végül a várható időjárásról. Általában több órás napsütés ígérkezik a fátyol és gomoly felhők mellett, délutántól keleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A hőmérséklet 21-27 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
3: Rádió
11: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, lesznek pörgőse felvételek is azért a folytatásban. Én Oleg Csongor vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit Paksról és a környékről. Hát nyomjuk a Daily Mix műsort ebben, és a következő órában szintén jó pár feldolgozással és remixel, friss és korábbi kedvenccel szokás szerint. Most Lady Gaga énekel nekünk, legutóbbi albumáról játszom DJ Dark remixében a Dead Dance című igazi mai sláger.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan várják már az idei nagy bulinkat. A Rádió 1-es születésnapi fesztiválról beszélek. Minden részlet fent van a rádió1.hu-n, de előjáróban annyit hadd mondjak, hogy május 24-én lesz majd pünkösd vasárnap. A Budapest Parkban olyan világsztárokkal, mint Cyril, Sam Feld vagy éppen a Switch Disco. Most viszont Ray Dalton Seattle-i énekes következik, aki még gospel kórusban is szerepelt annak idején. A dal a Blood Running.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindenkinek jó utat, aki közlekedik most is, Pakson belül vagy a környéken. A hatoson végzik az útkarbantartási munkálatokat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 90-es és a 110-es kilométer között útszűkületre kell számítani, és az 52-esen a 34-es és az 51-es kilométer között hasonló a helyzet. Most zenél nekünk Kashmir, aki volt már rapper, producer, énekes, minden is, tőle szól a White Ride című felvétel.

107.5 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy paksi hallgatók, ma van a Vörös Kereszt napja, május 8-át írunk, Géza Győző Péter Mihály. Uraim, nagyon boldog névnapot, aki ünnepel egyéb okból, például születésnapos ma. Isten éltesse sokáig itt Pakson is a vonzás körzetben. Egy korábbi Rádió 1-es kedvenc következik, egy örök kedvenc, a Maroon 5 amerikai poprock csapat, és Christina Aguilera pakolta össze. Egyébként a zenekar harmadik stúdióalbumára került fel, ez a Moves Like Jagger.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paks és a térség. Szép délután péntekre mindenkinek. Lehet tervezgetni nyugodtan már a hétvégi programokat. Elméletileg az időjárás majd passzol a szabadtéri programokhoz. Erre is kitérünk kicsit később. A nevem Oleg Csongor. A Daily Mix következő óráját Lady Gaga indítja. Abrakadabra, ez a felvétel címe, ami tavaly megnyerte a Rádió 1 Top 500-as slágerlistát. Meghallgatjuk a dalt hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kék hírek, paksi hallgatók, maradunk nyilván Vármegyénk határain belül. A napokban tett feljelentést a Dombóvári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még tavaly nyáron talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100.000 forintot, amit euróra váltva utalt el. Utána egy alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Erről is beszélt debreceni Farkas Edit rendőralezredes, a Tolnavármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Egyelege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni, és annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal. Azt követően újabb ajánlatokat kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat pedig az volt, a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldeni. Hát a kérésnek eleget tett, az egyenlegén akkor már közel 57 ezer dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 millió már nem volt hajlandó befizetni. Utána még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. A teljes sztori fent van a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, halad látványosan a Paks 2 beruházás, írja a teol.hu hírportál. Folyamatosan mélyítik a hatos blokk munkagödrét, kedves hallgatók, itt már a kitermelendő földmennyiség jelentős részét el is távolították, és a munkálatok során egy mintegy 150 méter széles, 190 méter hosszú és 23 méter mély munkagödör készül, amelynek kialakításához összesen közel 500 000 köbméter földet kell megmozgatni. A jelenlegi állás szerint ennek már több mint negyedét kitermelték. A területen dolgoznak a nehézgépek, talajmarók, lánctalpas kotrógépek, dózerek és teherautók végzik a földmunkákat. A kivitelezést az Országos Atomenergia Hivatal is figyelemmel kíséri, a hatóság rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel követi a munkálatok előrehaladását. A beszámolót megtalálják részletesebben fotókkal a teol.hu hírportálon. Most az angol DJ következik, James Hype, és a következő slágere valójában egy vallomás, ez a Ferrari.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

Köszöntöm Önöket 2026. május 8-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Baján május 11-től megkezdődik a Városháza főbejárata feletti szoborcsoport restaurálása és a homlokzat kisebb felújítása. A munkálatok ideje alatt a környéken ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani, a gyalogos közlekedés biztosított. A polgármesteri hivatal a főbejáraton keresztül továbbra is zavartalanul megközelíthető. Kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és fokozott figyelmét a felújítás ideje alatt. Intenzív nyelvtanfolyam indult a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon kísérleti jelleggel. Egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyam vette kezdetét május 4-én a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. A program célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt használható nyelvtudásra tegyenek szert, amelyet munkájuk során is kamatoztathatnak. A kezdő, újrakezdő szinten meghirdetett képzést Kárpáti Ildikó, rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. A tanfolyamra a vármegye különböző szervezeti egységeiből 4 kolléga jelentkezett, akik vállalták az intenzív, napi 4 órás jelenléti képzéssel, valamint az azt kiegészítő otthoni felkészüléssel járó kihívást. A résztvevők nem csak nyelvtan ismereteiket frissíthetik fel, hanem a mindennapi kommunikációban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés a 4. hétvégén vizsgával zárul, amely képet ad a megszerzett tudásról és a fejlődés mértékéről. A kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik. A szervezők már egy haladó szintű tanfolyam indítását is kilátásba helyezték, így biztosítva a folyamatos fejlődés lehetőségét az érdeklődő állomány számára. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal ideiglenes zárvatartása okán értesítik a Paksváros Önkormányzata képviselőtestületének a mikro, kis és középvállalkozások telephely fenntartási támogatásáról szóló önkormányzati rendelete alapján 2026. május 15-ig támogatási kérelmet benyújtani kívánó érdekelteket, hogy amennyiben a támogatási kérelmet nem postán, hanem személyesen nyújtják be, arra Miskolci

0: Anikó pályázati osztályvezetővel történő telefonos időpontegyeztetést követően a Csengei Dénes Kulturális Központban nyílik lehetőség. A telefonszám 0620 967 46 76-os, írja Telepaks. Ötödik alkalommal szervezik meg a Lussonium Trail elnevezésű terepfutó versenyt június 14-én. A jelentkezés már elindult, a kicsiktől a felnőttekig várják az indulókat. A verseny Paks és Dunakömlőt közötti domboldalakon zajlik, így szép kilátás nyílik a futók elé. Ragyogó tavaszi időben családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel telt az idei ünnep a Dunaparton. A majális Dunaföldváron ezúttal borversenyekkel, pálinka mustrával és közösségi boros rendezvényekkel is kiegészült, amelyek egésznapos találkozási lehetőséget kínáltak a helyi és környékbeli gazdáknak, valamint az érdeklődőknek. A Dunaföldvári Szent Rókus borlovagrend hagyományosan május 1-én ünnepli megalakulásának évfordulóját. A szervezet 2004. május 1-én alakult meg Gallai Sándor első nagymester vezetésével. Céljuk a dunaföldvári borok népszerűsítése, a helyi hegyközségi tagok támogatása, valamint a kulturált borfogyasztás hagyományainak ápolása. A Magyar Sportnapja alkalmából különféle feladatokkal várta az általános iskolásokat az Atomerőmű Sportegyesület. Az ASE sporttelep labdarúgópályája versenytérré alakult május 6-án. Többek között sor- és váltóversenyekben, labdás feladatokban mutathatták be tudásukat és gyakorlottságukat a tanulók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnapra is mondják a fátyol és gomoly felhőket, viszont a napsütést még jobban hideg a középső ország részbe. Jól alakul a hétvégi időjárásunk is szerencsére, kedves paksi hallgatók, olyan 23-27 fokos csúcsértékkel, és már a reggeli órákban is kapjuk ezt a 9-13 fokos értéket. Reméljük a legjobbakat. Sam Feld következik a Daily Mixben, és élőben is jön majd. Magyarországon fellép a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. Mikor? Pünkösd vasárnap, tudják, május 24-én lesz a nagy bulink a Budapest Parkban. A folytatásban pedig a Heart Like Mine című felvétel szól.

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő felvételt pedig DJ Derek remixében hallgatjuk. 2019-ben is volt egy verziója, az is kedvenc volt. Dolcsitól szól az Anxiety című dal. A mai búcsú slágerem így péntek kora délután Paks és a térség. Köszönöm szépen a közreműködést és persze a figyelmet mindenkinek, és további nagyon szép, tartalmas délutánt kívánok. Sokan melóznak, úgyhogy kitartást. 2-től jön Györke Atis, holnap déltől pedig pörök hétvégén is majd. A Daily Mix. Molek Csongor vagyok. A legjobbakat.

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
5: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1!

készítette egyszerűen kamerájához ezt a hivatalos remixet, és ebben az órában ezt a dalt valamikor leadom. Amikor megszólal, akkor telefonálni kell, de nagyon gyorsan a 2311-111-en, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Rádió 1-en.
1: A New Religion. BB Rexha és a Faith lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől ez az aktuális kedvenc, a New Religion, a Rádió

0: Ladies and gentlemen.
1: Hello, péntek! Hello, Rádió 1-esek! Jó hír, a hétvégi programoknak kedvezni fog az időjárás. Bár ma este érkezhetnek felhők fölénk, főleg délen, délkeleten, holnapra ez újra szakadozni fog, és fátyol, gomoly felhők lesznek mindenhol. Szombaton 27, vasárnap 28 fok is lehet maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Köszönjük szépen! A Rádió 1 születésnapi fesztiváljára ebben az órában még nem adtam jegyet, úgyhogy az egyik világsztárunktól biztosan hozok még dalt. Hogy kik lépnek fel heteken belül a szülinapunkon, mutatom a részleteket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megér.

0: ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
1: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
2: Úgy is tett!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ki az, akit becsempészhettek ebben az órában a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára? Ki az, aki bejut a május 24-i pünkös vasárnapi bulingba? Mi hozzuk el Budapestre, ugye Szemfeldet, Switch Discot, Cyrilt, Accentet, összegyűjtjük az összes Rádió 1-es DJ-t, hogy zenéljenek nekünk, úgyhogy amikor adásban a világ sztárjaink dalai szólnak, tizedikként kell elérni minket, nem csak ma, a hétvégén is majd. Halló!
1: Szia, Krisztina vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Krisztina, honnan csörögtél?
1: Szolnokról.
0: Szolnokon hallgatod a Rádió 1-et, hány éves vagy?
1: 15.
0: Szuper, a játékszabályok szerint akkor játszhatsz is. Kinek a dalát vetted észre a műsoromban?
1: Cyrilnek a remixe, a kamera és az Ed Sheerannek a zenéje.
0: Cyril egy órás DJ-szettel készül a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és nagyon várjuk már a fellépését. Gyere el te is, kérem tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bejutottál tizedikként!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Ki az, aki örül még ott hátul?
1: Anyukám!
0: Szia, anya!
1: Hello!
0: Szia! Nagyon ügyes a leányzó.
1: Nagyon. Egész héten mondtam, hogy szeretne telefonálni, és most azt mondta, hogy hiába dolgozok, akkor is kell, hogy telefonáljunk.
0: Krisztina, itt vagy?
1: Igen.
0: Na, akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon-nagyon örülünk.
3: Nagyon köszönjük!
1: A legkedvencebb előadóink ott lesznek, úgyhogy nagyon örülünk neki.
0: Együtt jöttök ezek szerint.
1: Mindenképpen igen, egy óriásit bulizunk.
0: Anya-lánya buli a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez jó lesz. Drága Rádió 1-esek, folytatódik a játék. A következő órában is lehet majd nyerni páros belépőket. Itt a Rádió 1-en.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a következő zenei órában is játékkal. Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőjét nyerhető az egyik világsztárunk, az egyik várva várt fellépőnk igazi mai slágerével, és ha már péntek van, akkor jöjjön egy közönség

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: formában minél több virsit a Meszthegut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Bonjour!
15: Hola!
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
19: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk! Na nézzük tovább! Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron...
20: Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
21: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
22: Skoda.
23: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
24: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
23: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
24: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit.

0: Addig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Jó zenékkel és játékkal érkeztem erre az órára is. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárja és a Dala páros belépőt ér majd május 24-ére pünkösd vasárnapra. Úgyhogy a 06-23-111-111-et kell hívni, amikor megszólal. Addig is péntek feeling, maximumon Ray Daltontól az aktuális siker érkezik. Hát ő rá egyszerűen csak rászakadt a világhírrév, amikor elénekelte Macklemore-nál a Can't Hold Us-t. Sosem akart világsztár lenni Ray Dalton, idő kellett, hogy hozzászokjon a sikerhez. Szeretem, hogy ennyire szerény, normális ez a srác, és milyen jó hangja van, ez tőle a Blood Running!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Barna vagyok, és idén is megyek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A rádió egyen csak igazi mai slágermeccs. Most már lassan ideje bejelentkezni a fodrászhoz, és elmenni shoppingolni, és megvenni a szettet a rádió egy születésnapi fesztiváljára, ha csak nem otthon. Ott állnak a szekrényben a legjobb szerkók, ugye? A rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Jöjjön mindenki, mert mi meg elhozzuk Sam Feltet, a Switch Discot, Cyrilt, Accentet. Lehet majd bulizni az összes rádió egyes DJ-vel, a páros belépőket pedig a világsztárjaink dalaival lehet megnyerni, ha megszólalnak adásban. Háló, háló!
2: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Kérnék egy nevet.
2: Bocska, József vagyok.
1: József, kinek a zenéjét hallottad adásban?
2: Tóth Abigail, Axel, Sugar Daddy.

0: utazásunkra Budapestre, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Adom a jegyet, de csak Rádió 1 szlogenért cserébe.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen! Hát nagyon örülök neki, a lányomnak meg a vőlegényének szerettem volna a jegyet intézni, és most sikerült is.
0: Azt a mindenét! Hát akkor meglepetés jegy mindenképpen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ilyen apukát mindenkinek!
1: Köszönöm szépen.
0: Ilyen szerencsést és ügyeset! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Drága Rádió 1-esek, a játék folytatódik! Bármikor zenélhet ugyanis a folytatásban ismét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egy világsztárja, akkor ugyanígy tizedikként kell becsörögni hozzám és nyerni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap ismét összegyűlnek a Rádió 1-esek, és együtt tombolnak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztárral, a Rádió 1 DJ-vel, Accent, Sirius, Swish Disco, Samfeld. Velünk ünnepelnek majd a születésnapunkon, és a következő zenei órában is leadom az egyikük dalát. Súgok, ez lesz az.

0: Itt mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: formában minél több virsit a Meszthegud virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Építkezik, felújít. Ki használná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
15: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
16: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, 1000 lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
12: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Itt a Rádió 1. 5 perccel járunk 4 után. Közlekedési információk. Alex írta, szalagkorláttal találkozott egy autó az M4-esen. Az M35-ös felé haladva a 240-es kilométernél. Attilától tudom, hogy dugik van az M3-as a határ felé haladva Mogyoród, Bag magasságában. És itt egy budapesti lezárás. 14. kerület Kolozsvár utca. A Rákospalotai Körvas útsor és a Régész utca között egy hosszabb szakaszon zárták, írta Csabesz. Ha van még hír, jöhet. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111. És ha zenél majd, az egyik világsztárunk a születésnapunkról telefonálni kell.

0: Ez a Rádió 1, 16 óra 25 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy balesetezett egy autó az M4-esen, az M35-ös felé haladva a 240-es kilométernél, úgyhogy a külső sávot lezárták. Mónitól tudom, hogy az M1-esen Budapest felé haladva a komáromi csomópont és Tatak között lassabban lehet haladni, nagyon sokan autóznak most. Dugig van az M3-as is, a határ felé haladva Mogyoród Bag magasságában, és Budapestről tudtunk meg egy lezárás, 14. kerület Kolozsvár utca, a Rákospalotai körvasútsor és a Régész utca között egy hosszabb szakaszon. Bárki bármit lát, még szóljon, a Rádió 1 forradrútja 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
4: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Skoda.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Kalocsán a Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
16: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
17: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
18: Skoda.
19: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos

0: és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD, az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autocentrumban. Szekszárd Vátaszéki út 132.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatunk?

0: Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 16 nap. Nem sokára itt van már a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, úgyhogy érdemes rajta gondolkodni, ha még valaki nem tette volna. De gondolkodni? Minek? Jönni kell, hiszen érkezik Szemfeld, a Switch Disco, Cyril, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, jön minden Rádió 1 fanatikus, és az is jöhet, aki meghallja a világsztárjaink igazi mai slágereit, mert a 10. telefonáló mindig páros belépőjegyhez juthat. Halló!
1: Szia, Tamás vagyok. Játszanék.
0: Akkor mondjad, hogy melyik dalt adtam le, amire megmozdult az ország, ami miatt még most is csörög mind a 10 vonalunk.
1: A Switch Disco, I Find You című száma.
0: A Switch Disco dalát kellett észrevenni bizony. A Switch Disco, mint mondtam, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na nézzük, hogy te jössz-e. Csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Tamás, ott leszel a buliban! Tizedik lettél!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Valakit még hozhatsz is magaddal, mert hogy ez egy páros jegy, kire gondolnál?
1: Szerintem a páromat fogom.
0: Hát, nagyon helyes.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, köszönöm!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood Virsli Evő Bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
13: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
16: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
18: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
13: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a Forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Tűz pontosan 5 óra van, ahogy Gergő szokta mondani. Hello mindenkinek is kellemes délután, de Gergő még Szabin a mikrofonnál, Király Tamás mellettem viszont Joer Junior óriási tapsal. Szia!
4: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
3: Mesi az autópályáról, milyen volt az utat Pestre?
4: Hát csak a szokásos, tudod, ilyen délutáni csúcsforgalom van, úgyhogy igen, ilyenkor azért egy kettőször lassabban érek ide, mint úgy általában, amikor éjszaka jövök zenélni, de ez már csak ilyen, szeretem ezt is.
3: Esett valahol, mert itt azért Pesten borul, de alapvetően azért a nap nagy részében egész jó idő volt.
4: Nem, az az igazság, hogy a napfényvárosából én is felhoztam így a napsugarakat, mert hogy amikor felébredtem, akkor elég borongos volt, de most így délután gyönyörű napos időnk van, 26 fok, nem is kell ennél több.
3: És indul a hétvége, és ezt indítjuk egy szenzációs live mixel, és Joel Juniorral elsőként mi jön?
4: Így is van, Purple Disco Machine-nel kezdünk, Wonderful Life, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, azt a mindenit mekkora kedvenc, ez de jó választás volt, Joel.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szívből küldöm mindenkinek, egyébként a Faithlessnek az alapja, hát ez nem tudunk mellélődni vele, én azt szoktam mondani.
0: Zseniális a dal. Hello JJ, köszi ezt a pénteki király mixet, csak így tovább, hajrá rádió 1, Latus 78.
1: Latus.
0: Aztán. Szia Tamás, hello Joer, eme live mix, olyan remek, de én még most sem vagyok elég Esperente, mert itt van Szeged fene gyereke, Pünköskor Tali az első sorban, hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongójtok Peti pápáról.
1: Peti, nagyon köszi, hogy hallgatsz bennünket, imádom az írásaidat, köszi szépen.
0: És így van, Pünköskor találkozunk, Pünkös vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál, amire, akkor jegyzem meg a kívánság műsorban, lehet páros belépőket nyerni. Az egyik világsztár fellépőnk dala elindult, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent és adom a páros belépőt. Tényleg, amellett, hogy te is ott leszel, ez nagyon fontos.
1: Bezonyám.
0: Te kit vársz a legjobban egyébként a világsztárok közül?
1: Cyril Samphel, Switch Disco. Az az igazság, hogy Samphelet tavaly én készítettem elő Szegeden egy fesztiválon, úgyhogy hallottam, Cyrilt is hallottam. Switch Disco-ra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert ők egyébként nagyon technikásak, én ilyen online mixeiket láttam, úgyhogy őket nagyon-nagyon kíváncsian várom, és valószínűleg ott az első sor környékén fogom meghallgatni. És hogyha már Switch Disco-ról beszélünk, akkor szerintem pörögjünk is tovább, mert hogy fantasztikus slágereket is készítenek, amellett, hogy nagyon jó diszkósok, úgyhogy érkezzen tőlük a React, ezt valószínűleg élőben nagyot fogjuk hallgatni. Ez itt a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt tudom mondani, mint az előző zenére, azt a mindenit, de jó választás volt ez is, Joel.
1: Nagyon szépen köszönöm, egyébként szerintem ez az idei nyár egyik legnagyobb slágere. Önadőr alkotta egyébként, ők egy DJ formáció, egy producer formáció, és amikor meghallottam először ezt a zenét, akkor tudtam, hogy fú, ennek nagyon lesz jövője, azóta egyébként a TikTokon már nagyon pörög, és bízom benne, hogy nyáron az összes buliban nagyon sokat fogom még játszani.
0: Ez tulajdonképpen egyértelmű. M5-ös autópályáról sajnos van egy közlekedési infónk, nagyon sokan írták, hogy Röszke felé Újhartyánál baleset, a 41-es kilométernél egy sem halad a forgalom, 5 kilométernél is nagyobb már a torlódás. Ez neked is egy extra
1: nagyon
0: info, Joel.
1: Nagyon várom, igen, ugye megyek vissza majd Szegedre, úgyhogy nem tudom, majd valahol lehet, hogy lejövök, kikerülöm, fantasztikusan hangzik, igen.
0: Jó, M5 Szeged felé 41-es kilométer, mindenki figyeljen. Mivel megyünk tovább?
1: Hát, hogyha már ennyire nyári hangulatba keveredtük, akkor szerintem érdemes is ezen a vonalon maradni. Van egy igazi örökzöld nene, új köntösben az Ocean Drive Duke Dumont-tól, itt a Rádió 1-en.

0: Na, egy pici hangulat a Rádió egy születésnapi fesztiválból, az egyik világsztár fellépőnk Sam Feld, és ha már 6 óra után lennénk, akkor most érdemes lenne telefonálni, mert amikor elindul az egyik fellépőnk igazi mai sláger, akkor kell csörögni páros belépőért. Na hát ez még most nem játszott, de a következő órában lesz játék. Szenzációs volt a mix, és nem csak én gondolom ezt így, nagyon sokan írták, sziasztok, de nagyot mentetek most együtt, például Bálintól jött. Köszönjük szépen.
1: Bálint, nagyon szépen köszönjük. Hát nagyot megyünk együtt, igen, ez az igazság.
0: Köszönjük szépen, ez van. Egy nagy tapsot hadd kérjek az érettségizőknek, az első hetet kipipáltuk, nagyon kemény volt. Küldjük a tapsot.
1: Bezonyám.
0: Melyik tantájtól paráztál a legjobban, emlékszel rá?
1: Fú, hát, hogy őszinte legyek.
0: Semmitől, mert mindent tudtam.
1: Én egyébként az voltam, mert tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy fú, hát az érettségi nem is kell rá készülni, tök lazán lemegy. Én nagyon sokat készültem az érettségire, én nagyon-nagyon rákészültem. Hála Istennek meg is lett az eredménye egyébként. A matektól, matekot vártam a legjobban, mert én ilyen reálos vagyok, meg emelt matekra is jártam. A törítőt nagyon rettegtem, de aztán végül az is jól sikerült, úgyhogy ja, nekem ilyen mázlim volt ilyen szempontból, de hallottam, hogy idén amúgy elég nehezek voltak az érettségik.
0: Főleg az első körben, igen, azt mondták, ott a magyarra különösen, hogy ott az nagyon karcolt, de minden esetre tényleg nagy taps mindenkinek, aki lehozta ezt a hetet. Neked milyen a hétvége?
1: Jöhet az ünneplés az érettségizőknek. Én köszönöm szépen, most megyek vissza Szegedre, ma Szegeden leszek, egy születésnapon, holnap pedig egy másik születésnapon, ahol szintén zenélek, úgyhogy pörgős lesz a hétvége, és nagyon szépen köszönöm mindenkit, aki hallgatott. Csütörtökön találkozunk jövő héten a World is My Radio Show-ban.
0: Szenzációs volt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én pedig indítom a kívánság műsort, és mutatom, melyik dal az, amit el kell csípni, ha meghalljuk. 10-én csörögni, Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért ezt. Accent és a Don't Leave, mert hogy ő is az egyik fellépőnk, ha a következő órában megszólal, 10-ként kell hívni. És persze jöhetnek a kérések is, 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Mint adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
16: A váratlan kiadás show színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
17: Csendből csinálok pénzt.
18: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
16: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pikk téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
20: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PCNEO?
21: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PCNEO. Válaszd a Datív PCNEO homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
23: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
24: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánság műsor. Hello mindenkinek, kellemes pénteket a mikrofonnál, Király Tamás. Nézzük ki az első telefonálónk.
1: Jó napot, itt vagyunk Erdélyben a testvéreimmel, és szeretném anyukámnak küldeni, mivel nagyon hiányzik, meg már hete itt vagyunk.
0: Hát egy ilyen szép vidéken jó ott lenni.
1: Voltunk már hegyekbe, völgyekbe.
0: És meddig maradtok?
1: Most fogunk hazamenni holnap.
0: Na, hát akkor pihenjetek még egyet, élvezzétek, és nézzük, hogy mit szeretnél küldeni anyukádnak, kiszóljon.
1: A Kamrád.
0: Az egy jó választás, Kamrád. Akkor a legújabbat hozom tőle, ez a Hug Yourself, neked és anyukádnak indítom. Köszi, hogy csörögtél.
2: Szia.
0: Hello. A kéréseket várom továbbra is, és nagyon fontos, figyeljük ebben az órában is, hogy mikor jön olyan előadó, aki itt lesz élőben a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, mert ha akkor csörgünk 10-ként, páros belépőt lehet tőlünk nyerni.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620 311 111, jönnek a közlekedési infók is. Sajnos baleset van a fővárosban, a Hungárián, a Tököli útnál, többen írták, és az M5-ös autópályán is, Röszke felé Újhattyán térségében, a 41-es kilométernél továbbra is csak egy sávon halad a forgalom, 5 kilométeres torlódás, amire készülni kell. Vezessünk óvatosan! A közlekedési infok után a vonalban pedig nagyon türelmesen várakozik Dani. Te mit szeretnél kérni? Szia!
1: Szeretnék egy Raydaton.
0: Raydaton, oké, okay. Kinek küldjük?
1: Feleségemnek.
0: Azzal az üzenettel, hogy?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Oké, okay. Hát akkor itt az igazi mai sláger Raydatontól, ez a Blood Runnin'. Köszi, hogy minket hallgattok.
1: Folyamatosan hallgatunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap 25 fok, napsütés, pici felhővel, de hát ez már szinte nyári idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíválság műsorban pedig nézzük ki a következő dalkérő.
2: Tudod, én vagyok, és itt van még Tőcs Vitte is. Bonyáriak vagyok, és Nagyatádról megyünk hazafele, meccsen voltunk.
0: Mi lett az eredmény?
2: Megettel játszottunk, és nyertünk 5-0-ra.
0: Wow, gratulálok!
2: Köszönjük!
0: Mivel ünnepeljünk? Milyen igazi mai slágert szeretnétek?
2: Excellent-et kérnék.
0: Az több szempontból is jó választás, egyfelől azért, mert óriási kedvenc a Don't Leave Accent-től, másfelől pedig azért, mert ő is itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vele is bulizhatunk majd. Az igazi mai slágerét pedig mindjárt indítom. Köszi, hogy csörögtél!
2: Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. One.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy

0: Kerül semmibe.
1: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és aki jól figyelt, hallott egy fellépőt a Rádió 1 születésnapi fesztivál line-upunkról, és nézzük, hogy ki az, aki a legügyesebben időzített, és ki az, aki tizedik lesz. Rádió 1. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Robi vagyok, én játékra jelentkezem.
1: Szia, képzeld, te vagy a tizedik!
2: Nagyon köszönöm.
1: Honnan csörögtél?
2: Gyöngyös Halátról.
1: Na kell nekem az a dal, az az előadó, akit hallottál.
2: Már is mondom, Extentől Don't Leave.
1: Gratulálok, ott leszel a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Köszi, örülünk nagyon.
1: Úgy hallom többen, ki az, akivel jöttök?
2: Igen. Lányommal, ő feleségemmel vagyunk itt, tehát feleségemmel fogok menni.
1: Oké, hát akkor a lányod meg otthon marad?
2: Hát most jó fián, de még telefonálunk, hát ha ő is tud jönni a párjával.
1: Jó, hát kellenek ilyenek egyébként, amikor csak a párunkkal megyünk el bulizni, szóval ez...
2: Így van.
1: Teljesen rendben van. Az itt menni fog. Még egyszer gratulálok és jó hétvégét. Szia!
2: Köszi. Neked is. Hello.
1: Ez pedig egy újabb igazi mai sláger, Kétó és a Turn the Lights Off. Anikó kérte Békés Csabáról. Neki indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem már a legtöbben szépen lassan elindították a hétvégét, és hát 7 óra előtt pár percen már nem dolgozunk. A hétvége pedig zseniális időben 25-27 fokkal telik, majd pici felhő lehet, de alapvetően napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Én pedig mindjárt indítom a kívánság műsor második óráját. Ebben az órában is lesz játék. Mutatom, hogy melyik dalt kell keresni a Rádió 1 születésnapi fesztivál fellépői közül. Sam Felt, Kesha, Stronger a következő órában elindul, 10-ként kell csörögni, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak.
11: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad így hét után is, és hát marad a torlódás is a fővárosban, például a Rákóczi úton. Az M5-ös autópályán pedig Újhartány térségében történt egy baleset korábban a 41-es kilométernél. Még mindig ott vannak a sérült járművek, több mint 10 kilométer Szeged felé a torlódás. Vezesse mindenki óvatosan. A közlekedési infok után pedig nézzük, ki van a vonalban. Halloween Király Tamás vagyok.
1: Szia, Roland vagyok, és szeretnék egy Seinfeld számot kérni.
0: De ügyes választás. Mi a terve egyébként a hétvégére? A
1: hétvégén versenyzik az egyik kiskutyám, fut, és igazából ez a terv, illetve a munkával fog telni.
0: Akkor sok sikert a versenyhez, meg jó munkát neked. Én pedig indítom az igazi mai slágert Seinfeldtől, egy olyan előadótól, akivel élőben is bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. I find my way through the darkness.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gondoltam, nem húzom az időt, mindjárt az óra első felében eldurrantom azt a felvételt, ami az egyik világsztár fellépőköz kapcsolódik, a Rádió egy születésnapi fesztiválról, és pont ezért megállás nélkül csörög a telefonunk. Na nézzük ki a tizedik. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Kati vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Szia, Kati. Mit hallottál?
1: A Spencertől a Songer.
0: És képzeld, tizedikként csörögtél!
1: Yes! Igen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hello! Már nagyon várom!
0: Na, háttérve úgy hallom, a kutya is megérkezett, hogy hívják?
1: Igen. Ő magyarunk, és egy William. Nevetőszek, ugye, de magyarunkban vagyok.
0: Na, jól van. Hát gratulálunk nektek akkor. Ügyesek köszönöm. Voltatok, és bulizatok egy óriásit velünk majd.
1: Az lesz.
0: Én pedig miközben elindítottam Joel Curry-től és a Galantis-től a Stay a Little Longer-t, egy nagyon fontos infót is hozok. A hétvégén is lesz játék. Páros belépőkért a Rádió egy születésnapi fesztiválra.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hiába van egész kellemes, bőven 20 fok fölötti idő, és lesz is a hétvégén, azért a tavalyig még elég hűvösek, de hát mondjuk május eleje van. De azért érdekességben megnéztem, a Balcsi 16, a Velencei tó 18, a Fertő tó, a Tiszató és a Szelídi tó pedig 16-17 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Rádió 1, tessék, ez az élő kívánság műsor.
2: Szia, Krisztián vagyok, zenét szeretnék kérni.
0: Szia, szuper, figyelek.
2: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, Zuglóba, itt a dohányboltba dolgozik, és szeretnék egy valami vidám pörgő zenét küldeni neki.
0: Oké.
2: És üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Ez meg különösen oké. Loi Gert Lucky mindjárt indul. És nektek szól, köszönöm, hogy hívtál, és jó hétvégét!
2: Köszönöm, nektek is!
0: Szia!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 grammos magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint. A 250 grammos áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki allergiás? A pollenszennyezés, ahogy néztem, javarészt most ilyen közepes a legtöbb esetben, az nem annyira vészes talán még most, viszont mindemellé a hétvégi 24-25 fok és pici felhővel napsütés az meg egyébként parádés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Nézzük, kinek van még esélye kérni egy igazi mai slágert ma. Szia!
2: Krisztina vagyok.
0: És honnan csörögtél, Kriszti?
2: Kaposvári vagyok, csak most nem vagyunk otthon.
0: És titok, hogy hol vagytok?
2: Hát Székesfehérvár körül.
0: Oké, jó. Van-e ötlet, mit szeretnétek?
2: David Guetta.
0: Oké, kinek küldjük?
2: Valentinónak és Profilek Mátének.
0: Üzensz nekik valamit?
2: Nem.
0: Jó, hát nem muszáj. Még nem is ez a lényeg. Köszi, szia!
2: Köszönjük, viszlát!
0: Indítom az igazi mai sláger David Guettától, Alessóval, Madison Love-val, ez a Never Going Home Tonight, 8-tól pedig Diszkós, itt 9-től pedig World is Mine. Király Tamást hallottátok, további kellemes estét és jó hétvégét mindenkinek a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grill és árnyékolók. Jeges újjászületés, bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve, spatrendexpo.hu.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, Admeső, Hölgyem és Uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy ma este egyből adás után találkozunk mezőtúron, és ezzel kapcsolatos játékunk még ma is, pontban 8-kor elindult a diszkosít Facebookján, tessék csekkolni.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Nyugodtan elárulhatjuk, hogy félőben vagyunk, de 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila, hiszen az egyikünknek 9 órakor már ott kell lenni majd mezőtúron, én pedig egy privát bulin kezdek előtte is. Jó szórakozást mindenkinek!
6: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én vagyok az egyik, aki ott lesz 9-kor egyébként majd, és kezdi mezőtúron a diszkosít Legends-et, mert előtte New Week játszik, ugye, ő már pörget. Viszont most induljon a diszkosít Radio Show itt a Rádió Egyen, Hanvai PG Mix-el.
4: Méghozzá sajátunkkal jön egy cover Roberto Vinitől és tőlem Hanvai PG-től a Kashmir lemeze szól itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: között a Mihályok, a Csádok, Akácsok, Décsék, Gézák, Győzők és Stellák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Táncos Zsolt, Ás Dániel, Cibolya Zoltán, Molnár Viktória és Hatala Szabolcs. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én két dolgot mondanék, egyrészt ugye május 31-én diszkosít pizza kóstolás lesz, kérem szépen, megalkotta egy világbajnoki második helyezett pizza készítő, ugye a diszkosít pizzáját, Hanvai PG tulajdonképpen közbejárására, és ez egy meet and greet and eat lesz, bármit is jelent. Ez, tehát találkozhatok velünk, ajánlunk is az első 150 fő ingyen pizza szeletet kap, diszkosít pizzát, amit a bárány fizet egyébként majd a végén, és diszkozni is fogunk egy 3 órát, és ezen kívül van még egy hírem, hogy a DJ Junior remixek az eredeti valódiak, amik 2026 elején készítettek, ja, az letölthetők a DJ Junior Facebookra, menjetek föl a felső posztba, megtaláljátok.
0: Van itt annyi polc, honom hülyeséget veszel le, itt a fizetéssel is, meg itt az
1: minden, minden
2: a valódival. Az nagyon fontos, hogy ma este mezőtúr, de érkezünk még ebben a hónapban Turkevére, és ugye Pátyol lesz a diszkosít pizza kóstoló, ami pontosan 15:00-kor fog kezdődni.
0: Később még visszatérünk a diszkosít fellépésekre, mert van még belőlük egy pár, például Vonyarcvashegyen, és aztán a Rádió egy szülinapi fesztivál is. Na de most az igazi mai slágerekkel megyünk tovább.
2: Jön egy újabb cover, Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, Martin Garrix, a Rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: 100%-ú magas BPM tartalmú Adrian Szűnő diszkósít, 20 éve itt vagyunk veletek, és ezért néha felejtünk, ez előfordul, de azért hárman vagyunk, és csak valakinek valami eszébe jut, valami okos, és akkor elmondja. Például azt, hogy több diszkósít legends is lesz ebben a hónapban. Mondja, Bárány!
1: Oké, tehát ma kezdünk, méghozzá mezőtúron. Junior 9-kor, én 11-kor, Hanvai PG pedig 1 órakor. Mindenki 2-2 órát játszik, tehát ez egy hosszú session lesz. Aztán utána 22-én pénteken Turkevére látogatunk, másnap azonban Vonyarcvasegyen, tehát a Palaton partján lesz diszkósít legends, egy olyan klubban, ahol még sosem járt a csapatunk, és aztán vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál, diszkosi dalpremierrel és videóklip bemutatóval, gyerekek, Cyrillel, Szemfeltel és a Switch Discóval.
2: És pizza kóstolás, ugyebár május 31-én Pátyon 15 órától, ahol 1-1-1 órát fogunk játszani, és az első 150 érkező vendég kap egy szeletet a diszkosi pizzájából ajándékba. Most pedig már is megyünk tovább, és jön egy olyan dal, amire végre elkészült a saját coverünk, Roberto Vin és jó magam Hanvai PG a háttérben, a vadonatúj Medúza. Ezt így nagyon-nagyon imádom, tessék figyelni itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerme.

0: Hangermegy Diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai TG-vel.
1: Ma tehát mezőtúron lehet velünk bulizni, valamennyiünk kell. Holnap a Juniorral, meg velem, egyébként Kiskunhalason. Én 9 órától játszom, 10-ig, ő pedig éjféltől, hogy meddig azt nem tudom. Egy óra ejtető és 60 percet. Utána, ahogy én letettem a lantot, megyünk Debrecenbe, mert hogy volt egyszer egy Egoist lesz Németi Pistivel, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én meg az jutott eszembe, hogy régen teljesen normális volt, hogy 2 órás szetteket játszottunk, meg hosszú szetteket játszottunk, azt egy ideig normális volt, hogy másfél órás szetteket játszunk, most meg már 1 órás szetteket játszunk, így gyorsul a világ.
1: Mondjuk nem tudom, hol játszunk 1 órás szetteket.
2: Hát sok helyen van azért, hogy 1 órára hívnak, csak
0: hát
2: hogy 1 órát
0: kell játszani. Holnap fogtok,
2: hol is? Kiskolhason.
1: Ja, de ez nem diszkosít.
2: Hát nem diszkosít, én nem a diszkosítról beszélek, hanem általánosságról, ja, a diszkozáson. Okay. Beszélek, mint fogalomról.
1: Akkor érted, hogy a következő 3 áremelés az úgy lesz, hogy mostantól 60 perces bárászettek.
2: Örülök, hogy ez jutott eszedbe erről.
0: Mi más jutott volna eszébe? Nekem egyébként az, hogy jön egy újabb sajátunk, egy cover, Roberto Vinicius, jó magam, Hambai Pizsit a rádió, jön a Side Piece, csak igazi mai sláger megy.

diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti, mi pedig már több mint 20 éve rendelkezésre állunk, és itt vagyunk a rádió egyen, illetve egy csomó vidéki frekvencián is, a rádió egy hálózatán belül, illetve

0: akár azon kívül is. Egy azonban bizonyos, most egy olyan dolgot fog felhozni, ami megosztja a közvéleményt szerintem.
1: Na.
0: Zenéről lesz szó. Képzeljétek el, ebben a műsorban zenéről lesz szó.
2: Félek.
0: AI. A következő Széles Ati barátom átküldött, képzeljétek el egy dalt, valami funk klasszik nevezetű AI albumról. Rick Astley Never Gonna Give You Up című száma, meghangszerelve az AI által, és egy teljesen más énekes, egy teljesen más dallal. Magyarán egy olyan albumot csinált az AI, amin a világ legnagyobb régi slágereit funkira átültették, és megszólaltatták egymás után. Tudnék most példákat mondani, I Can't Wait, és a többi, de döbbenetes, hogy most ide jutott a világ, és szerintem kezdi elértékteleníteni így a zenét.
1: Hát ezt majd meglátjuk, mert ugye most már egy csomó ilyen hivatalos oldalon AI-jal lehet zenét generálni, azért elindultak a jogdíjas dolgok, és már nem olyan könnyű azért a kapellákat csak úgy meg zenéket csinálgatni, hiába van extra előfizetésedben minden, egyre jobban szűrik ezek a dolgokat, sőt a Spotify elkezdte tiltani azokat a dalokat, ahol nagyon hasonlít az eredeti vokálhoz az a vokál, amely ugye az AI generál, és így tölti föl saját dalként, coverként ugye az új DJ vagy előadó vagy producer ezt a dalt, tehát egyre inkább nehezebb ezeket a dolgokat azért jogosan jól megcsinálni, szóval most már kezdik szűrni ezt a dolgot, de nyilván ez egy új dolog, új világ van, és hát ez azért alkalmazkodni kell.
3: Én abszolút szeretem ezt az AI-s tutot, 2023 év végén megcsináltuk, mondhatni Magyarországon először teljes hozban a 100%-os AI elkészítésű dalt. Én nagyon élem ezt, ami egyébként egy saját dal volt, és tényleg nagyon-nagyon jó, amit a Junior az imént elmondott, hogy teljesen jó irányban kezd elmenni ennek a szabályozása. Szerintem még ezt serkenteni fogja a zeneipart, és ha már itt tartunk, akkor jön egy újabb olyan dalunk, amelyet teljes mértékben az AI-jal csináltuk. A háttérben Roberto Vini és jó magam, Hambai PG, jön a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Radio Show, vagy PG Mix-el, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior, és hát kérem szépen, ma este mezőtúrral lesz Diszkosit Legends, aztán, hogyha nézzük a naptárt előrefele, akkor 22-én pénteken érkezünk Turkevére, egy nagy fesztiválra, 23-án pedig Diszkosit Legends lesz Vonyaszvasegyen, itt még nem jártunk Diszkosit Legends-el, mint ahogy egyébként Turkevén se, 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján bemutatjuk a vadonatúj Diszkosit dalt is, és nagy színpadon leszünk, utána külön-külön játszunk egy-egy óra Diszkosit klasszikokat, és 31-én pedig jön a Diszkosit pizza bemutató.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy várunk mindenkit szeretettel a mezőtúron, holnap én Kiskunhalason, a Junior is, csak nem ugyanabban az időben, és aztán Debrecenben pörgetem a lemezeket. Holnap este 8-tól pedig én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában a Diszkositben.
2: Ma este ugyebár mezőtúr, és ezzel kapcsolatosan pontban 8-kor elindult a Diszkosit Facebookján a játékunk, tessék csekkolni, most pedig a saját coverünket itt a Rádió 1-en jön Alex Kenji.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Az egyik lábunk itt, a másik már meg teljesen máshol, a Junioré meg itt se volt, vagy a franc tudja. A lényeg az, hogy ma este diszkosít Legends van, méghozzá egy

0: Newvik diszkozott, illetve szórakoztatta a helyszínen az embereket, tehát ma Mezőtúron találkozhattok velünk. További jó rádiózás, sziasztok!
1: DJ Junior voltam, minden DJ Juniorról elérhető az új remixek a Facebook oldalamon, a felső posztarangói oldalon. Ha szeretnétek letölteni, hallgatni, esetleg játszani, mert DJ-k vagytok, vagy producerek, akkor hajrá! Ezen kívül én legközelebb vasárnap mixelek itt a Rádió Egyen, ahogy mondta Attila, pár perc és kezdek Mezőtúron, holnap este pedig éjféltől Kiskunhalason játszok a nagyvárosi rendezvénye, majd ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és élek Hambai Pizsi voltam, én kíváncsi vagyok, hogy ebben a 6 órában sose volt ilyen hosszú diszkós parti, hány dalt fogunk ismételni?
0: Sokat!
2: Utána majd vessük össze a tracklistákat, engem ez kifejezetten érdekel. Egy biztos, hogy ma este ez van, holnap pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől talpig, feketében, fehérben, Fatboy-jal és Gold Handel, ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Sebaggy. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő 4 óra, ha minőségi, intelligens, elektronikus zenékre vágytok. Bízzátok ránk magatokat nyugodtan. Lotfi megindítja a mai különkiadásunkat, essünk neki!
1: Az első órát Ed Sheeran Camera című felvételvel fogom indítani, és annak a Cyrilnek a remixét hoztam el nektek, aki nem sokára ismét Budapesten fog fellépni, méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
0: Cyril pedig most még a szlogenünket is megpróbálja elmondani, figyeljétek!
2: Hey guys, you're listening to Radio 1, Csak Ékosi, mai Saga Max.
0: Nem volt olyan rossz, és akkor már Ed Sheerant is megszólítjuk. Hello Ed!
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mind Radio Show.

0: mutatjuk nektek azokat a zenéket, amik igazán nagy slágerek lesznek majd idén nyáron.
1: Egy igazi ibizai slágerrel megyünk tovább, ami egészen biztosan uralni fogja az idei nyár fesztiváljait és táncparketteit. Érkezik Another és a Talk to Me itt a Rádió 1-en, a Birdies My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Nagyon közeledik a dátum. Holnap utánhoz két hétre, május 24-én jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál 4 világsztárral, 20 DJ-vel és nagyon-nagyon sok Rádió 1 hallgatóval a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nagyon várunk titeket, bővebb információk a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, vagy pedig a rádió1.hu-n. Na Begi, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, érkezik az Out of My Head, méghozzá Hypeton előadásában, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: elektronikus zenékre vágytok, bízzátok ránk magatokat, itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begé a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Pulmex jön 11-től és a Stereo Max éjféltől. Na Begé, és akkor nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, jön a Swedish House Mafia és a Miami Two Ibiza, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Május 24-én az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon egy nagyon kicsit szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk Lotfi Begivel. Ne menjetek sehová!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj, már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Murphy, baby.
1: The World Is Mine radio show starts now. The world is
2: mine. Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellette még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjféltől pedig a Stadium Max, egészen éjjel egyik tart az adás. Na Begi, mivel kezdjük a második szettet?
3: Kashmir felvételével fogom indítani, érkezik a Wild Ride, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Joel Corey és az I Love Your Girlfriend a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán szokás szerint Pool Max jön 11-től, és a Stadium meg Széfeltől. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik Robin Schulz újdonsága, ez nem más, mint az EMPM. Itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mint mindig, ma is nagyon sok friss zenét mutatunk be nektek. Hát ez a következő, ez konkrétan sláger és szerelem első hallásra.
1: Egy nagy visszatérő újdonságával megyünk tovább, a Medúza csapata egy igazán fülbemászó rádióbarát dallal rukkolt elő. Ez nem más, mint a Don't Wanna Go Home, és remélem, ti se akartok sehova menni.

0: régi nagy rajongói csoportjait még az is lehet, hogy kiosztunk a helyszínen jó néhány belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Begi?
1: Egy nagyon dinamikus felvétellel megyünk tovább, érkezik Sidepiece és a Cry For You itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi megindította be nálunk a péntek estét, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu és az applikációnkban. Maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Full Max.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
3: Are you ready?
4: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Pulmex viszi nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén is, és ne felejtjétek, a hónapban találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ahol Szirről barátunk is fel fog lépni. Tőle hoztam az Ed Sheeran Kamera című remixét itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, I'm Cyril. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: részében, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem éjfélig Pulmex a lemezjátszói mögött, aztán éjfél és éjjel egy között a Stadium X is jön még, úgyhogy bulizzatok velünk egész éjszaka. Nézzük, hogy mérkezik most Pulmex.
1: Én saját feldolgozást hoztam folytatásként, Nagy Bogi is, de is Jól leszek című számát újra gondoltam, amit már elérhettek a YouTube csatornámon. Tök jók voltak a visszajelzések, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy most pénteken is hozom nektek, ezért folytatásként egy kis saját remix a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: A szokásos 110% feletti hangulat még erősödik jobban és jobban. Még egy sajáttal érkeztem. Pull Meg Szent Keszölsz, ez folytatásként érkezik a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Mixben itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögött, és hogyha van dal, amiből óriási nagy sláger lesz idén nyáron, konkrétan mindenhol a világon, a létező összes kontinensen, na akkor szerintem az a következő dal.
1: Teljesen egyetértek veled, már nagyon régóta vártam, hogy megjelenjen. Először az volt a kampányban, hogy a Gordo úgy adta elő ezt a dalt, mint hogyha nem tudná, hogy ki csinálta, és hogy terítsük ki ennek az eredeti alkotóját, de végül ugye kiderült, hogy ő az, úgyhogy egy kicsit így átverte a közönségét, ami számomra egy kicsit fura is volt, de egész jól jött ki, több millió streamet ért el, és hát nagyon durva, hogy ő még régen a Carnage projekttel futott be, és voltam 2 évvel ezelőtt Amsterdamon egy előadásán, ahol volt lehetőségem jobban megismerni, hiszen csak 20-an voltunk ezen a kis meetingen, és képzeljétek el, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy Dél-Amerikában rengeteg iskolának adományoz, és ahonnan jött, ott próbálja felleníteni a megélhetési dolgokat, úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitív tőle, és szerintem ez egy érdekesség, úgyhogy gondoltam elmesélem nektek itt.
0: De jó, nem is gondoltam volna, hogy Gordo ennyit jótékonykodik le a kalappal.
1: Így van, ő nagyon megtérült, ugye Avicii-nak nagyon nagy barátja volt, és mikor Avicii elhunyt, utána nála jött egy ilyen teljes imidzsváltás, teljes életmódváltás, és ha jól figyeltem a social médiát, akkor ő egyáltalán nem fogyaszt alkoholt sem már évek óta, és le is fogyott, hogy aki régebb óta ismeri, azért egy teltebb alak volt, úgyhogy most zeneileg is a csúcson van, meg mindenhogy is, úgyhogy tőle ilyen folytatásként a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mi jön ma nálad a legvégén?
1: Dave McRae, Just Keep Watching, Team Bliss remixébe hoztam el nektek itt zárásként, és képzeljétek el, hogy van egy nagyon jó hírünk számotokra, Team Bliss a heti Guest Mixben is szerepelni fog, illetve szombaton fellép itt Budapesten is, úgyhogy aki kíváncsi rá, az mindenképpen csípje el, egy fiatal srác, akire óriási jövő vár.
0: Full Max, neked nagyon-nagyon köszönjük ezt a ma estét, jön tehát Tate McRae és a Just Keep Watching Team Bliss remixben, éjféltől pedig a lemezjátszóknál a Stadium X, várjátok meg őket is, Verbiz Mine Radio Show, Rádió 1. We'll be right back.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exile-t már is egy vadonatúj Stadium X megjelenéssel kezdjük, a dal címe Puro, és a Hexagon gondozásában jelent meg, utána Chris Avantgarddal megyünk tovább, jön a Concrete Professional, majd Koshin újdonsága következik, a Catch. Ez az Exile, velünk a Stadium X-el.
2: From the

Még mindig minket most a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját felvétel pörgött az előbb, amit miről belekészítettünk közösen, a dal címe Vibration. Most pedig Jay Wara és Fancy INC közös a következik, a Physical, majd Deadmau5 és Wolfgang Gartner régi klasszikusával folytatjuk. Jön az Animal Rights West End új remixében. Maradjatok velünk!

Austin Ashtintől szólt a Caramel című felvétel, és érkezik egy saját dal, Selector címmel, majd Lighton Jordan és Arco közösségével folytatjuk, She's a Devil címmel, majd ismét a saját track fog következni, ez lesz a Vibe Ride. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Meg Styler és Vintage Culture közösen szólt az előbb Freaky One címmel, most pedig Borítól fog pörögni a Feel of the Night, utána pedig egy saját dallal folytatjuk, ez lesz az Automatic. Ez az Exile velünk, azt

felvétel pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig megyünk tovább, és érkezik Caminótól a Vibe Check, majd Cream és Script közösétől fog szólni a Turn Up The Doze, utána ismét egy saját felvétellel folytatjuk, jön B. Jones és Sam Martinnal közös dalunk a Last Post, majd végül a műsort Summer Sultan zenével zárjuk, ez lesz a Catch The Heat.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a Stadium X, akik most zenéltek. Ők is ott lesznek május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Az igazi mai slágerek pedig

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rengetegen kérdezik, hogy a hétvégén van-e játék rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. A válaszom pedig az, hogy van bizony. Ma is lehet nyerni többször is belépőt, figyelni kell az előadókat, és jókor telefonálni, de most éjszaka nem játszunk, most éjszaka csak élvezzük a legnagyobb kedvenceket. Például ezt is, Ray Dalton Blood Running, az igazi mai slágerek között. Ezt a nagy kedvencet indítom a rádió.

Yeah, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik jövő héten pedig újra úton, hétfőn még reggel adás. Innen aztán délután Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. A délutáni live mix állomások, minden info erről is a radio1.hu-n. David Getta és Szia jön!